Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Táncművészek Szövetségének tagja, a Magyar Etnokoreológiai Társaság tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács tagja 2008. március 2-án 82 éves korában hunyt el. Születésének 100. évfordulóján Szombathelyen tisztelegnek Pesovár Ernő életműve előtt, s ma esti Táncházban című műsorunkban egyrészt hallhatnak egy beszélgetést dr. Pesovár Ernővel, másrészt a gála műsor fellépőinek felvételeiből válogattam néhányat. A Szombathelyen megrendezésre kerülő rendezvény jelentőségét nem csak Pesovár Ernő országosan és nemzetközileg is kiemelkedő munkássága adja, hanem az a szoros kapcsolat is, amely a néprajzkutatót Vas megyéhez kötötte. Fiatal kutatóként a Kőszegi Múzeumban dolgozott, 2 évtizeden át koreografált és vezette a szombathelyi Ungareszka táncegyüttes munkáját, gyűjtötte és közreadta Vas megye tánchagyományát, valamint a Berzsenyi Dániel főiskola oktatójaként is maradandó nyomot hagyott a térség kulturális életében. Pesovár Ernő munkássága alapvetően járult hozzá a magyar néptánc örökség feltárásához, dokumentálásához és tovább örökítéséhez. Kutatói és oktatói tevékenysége mellett a néptáncművészetre is jelentős hatással volt. A néprajzi gyűjtésekből származó tudásra épülő koreográfiái és pedagógiai munkája generációk számára jelentettek szakmai és művészeti iránytűt. Munkásságát többek között Erkel, Életfa és Kossuth díjjal ismerték el. A Pesovár 100 folklorgála ezt a sokrétű örökséget kívánja színpadra állítani, írják a szervezők. Az est során megelevenednek Pesovár Ernő bakonyi gyökerei, somogyi, szatmári, vasmegyei, magyar és cigány gyűjtései, valamint a Nyugat-Dunántúl karakteres körverbunk hagyománya, melynek jeles kutatója volt dr. Pesovár Ernő. A műsorban a koreográfusi életmű egy-egy rekonstruált darabja is megjelenik, s emellett a tánctörténeti kutatómunkához kapcsolódó szövegemlékek is helyet kapnak. Tehát Szombathelyen szeptember 5-én ünneplik dr. Pesovár Ernő 100. születésnapját, mi pedig itt, Táncházban című műsorunkban emlékét egy beszélgetéssel idézzük fel.

0: Néhány nappal ezelőtt én Vas megyében jártam, Kőszegen, és készültem már erre a bizonyos beszélgetésre, és arra gondoltam, hogy milyen jól érezni ott magát Vas megyében. Tudom, hogy az az egyik kedvenc megyéje.
1: Igen, hát az a második hazám volt Vas megye, mert hosszú ideig, majdnem 20 évig lejártam. Részben Kőszegre, ahol megalakult először egy ilyen diák együttes, aztán utána ebből alakult ki a Szombathelyi Ungareszka együttes. Az nagyon élveztem akkoriban, mert ez 59-től kezdődött ez a vándorlásom, és az elszigetelt hely volt akkor azért, ugye a határsáv miatt, meg egyéb, és valahol olyan vidéki diáktársaságot, olyan friss és fogékony diáktársaságot találtam Kőszegen, amelyik emlékeztetett az én diákkoromra, amikor még én Veszprémbe diákoskodtam.
0: Hogy kezdődött ez a diákoskodás ott Veszprémben? Emlékszik arra például, hogy mikor határozta el, hogy táncos lesz?
1: Hogyne, 43-ba, 6. gimnazista koromba, egy új piarista generáció jött az iskolába, akik fiatalok voltak, és népi kultúrán nevelődtek, és az akkori népi író mozgalom ismeretében megszervezték, helyes tanár úr főleg megszervezte a Regős együttest, amelyik akkoriban a cserkészetnek egyik ága volt, és a hagyományápolással foglalkozott, és nálunk egy ilyen regős együttes jött létre, amelyik tánccal foglalkozott. És ott egyrészt kezdetben Zákonyi Ferenc, aki gondolom ismert, mert ő akkor Berhidán volt jegyző, és ő 30-as évek elején a regős mozgalomban, vagy a cserkész mozgalomban, mint táncos részt vett, és voltak ilyen ismeretei. Másrészt az előző helye, Mezőkomárom, ahol ragyogó tánchagyományért, például kanásztánc, az öreg Prógl Feri bácsi híres kanász volt, aki ezt a hagyományt ápolta. Először ő tanított bennünket, és aztán 44-ben kapcsolatba kerültünk Molnár Istvánnal. És akkor az ő távirányításával dolgozott ez a társaság, és nagyon jó működött.
0: Ezek a háború évei voltak azért, azt ne feledjük el.
1: Ezek a háború évei voltak, igen, és hát akkor azért az benne volt a levegőben, hogy a nagy német nyomás mellett azért egy nemzeti ellenállás, a kultúra védelme, tehát a nemzeti kultúra védelme, szóval azért ezek átszőtték ezt a korszakot. Emlékszem rá, hogy mikor megszállták a németek márciusban Magyarországot 44-ben, akkor nálunk is egyfajta tüntetés zajlott le. A diákok kitűzték a nemzeti szalagot a sapkájukra, és úgy jártak a városba, aztán persze leverték a fejükről a németek egy-kettőnek, aztán így lassan elcsitult a dolog, de megrendeztük akkor, az nagyon érdekes volt, mert 44 nyarán egy ilyen magyar estet rendeztünk, amelyik az Ákonyi ötlete alapján a Csárdás születésének a 100 éves évfordulóját akarta idézni. Hát persze a Csárdás nem 100 éves, hanem régebbi. Akkor Molnár István is lejött és táncolt, úgyhogy aztán az végképp elbűvölt bennünket, de ez egyfajta ilyen tüntetésé vált akkor a városban, hogy ez a magyar est akkor éppen jó időben került felszínre. Na és ebben az időben helyes tanár úr, aki hát az egész együttest, az együttest irányította, és nem csak tánccal, hanem népköltészettel, népdalokkal foglalkoztunk. Ezeknek az elemzése, összeültünk valahol kint a nagy mezőn valamelyik ilyen hajlatba, és ott elbeszélgettünk a dolgokról. Jó, a kezembe adtam Rétei Prikkel Mariannak a Magyarság táncai című könyvet, amelyik aztán annyira elbűvölt, amelyik a tánckultúrának a történeti problémáit feszegette, és főleg a történeti forrásanyag alapján az annyira elbűvölt, hogy elhatároztam, hogy én ezzel fogok foglalkozni.
0: Szóval megfogta ön tulajdonképpen a tánc szeretete. Mi fogta meg a dologban?
1: Hát egyrészt maga a mozgás élmény, és másrészt az a légkör, ami körüllengt ezt a kultúrát, hiszen azt tudjuk, hogy akkoriban a magyar kultúra megújulásának egyik lehetőségét sejtette az, hogy a saját tradíciónk, a saját hagyományunk nagyobb szerepet kapjon. Hiszen erre a adott példát. Kodály is, Bartók munkássága is erre adott példát. És hát például Molnár István, aki nekünk mesterünk volt, aki ezt tűzte ki célul, hogy a tánchagyományból egy olyan szuverén nyelvet alakítson ki, amelyik hát egyenrangú a többi művészeti ággal.
0: De aztán a háború után jött a szovjet kultúra, jött a szovjet tánc, úgymond.
1: Igen, az jött, de hát azért, az azért csak a felszín maradt, mert azért lényegében én mikor felkerültem Pestre az egyetemre, akkor Molnár megalakította itt Pesten 46-ba a Csokonai Együttest, és akkor Veszprémből is többen, meg egyéb tanítványai, pesti tanítványa is ott összeverődtünk, és tovább folytattuk ezt a munkát egészen addig, amíg a nagy fordulat éve után aztán be nem tiltotta az AV az ilyen, meg a belügyminisztérium az ilyen egyesületeket, meg az ilyen önálló szervezeteket, amelyek hát kilógtak abból a sorból, ami ekkor az alapelképzelés volt. De hát azért az nem ment ilyen egyszerűen, azért persze, hogy felhígult, de azért volt mindig egy olyan vonulat ennek az egész néptáncmozgalomnak, amely megőrizte a korábbi hagyományt, hiszen nálunk azért ennek nagy múltja van, hiszen a 19. században gyökerezik lényegében az egész mozgalom, amikor eredendően mindig az volt, hogy ennek a kultúrának az ápolása egyúttal egyfajta politikai töltetet hordott, egyfajta politikai állásfoglalást is sugárzott. Tehát ettől nem lehet elválasztani ezt. És főleg nem attól, hogy egy nagy erőfeszítés zajlott annak érdekében, hogy egy általános érvényű, egyetemes érvényű nemzeti kultúra részeként épüljön bele a tánc a magyar kulturális életbe. Nálunk valahogy egy ilyen plebejus réteg kezébe került a néptáncmozgalom, mikor már úgy kialakultak a lehetőségei. Tehát megőrizte azért azt a lényegét, amiért az egész elindult annak idején. Hát persze felhígult, hát az már néha röhelyes is volt, ugye, mert volt azért egy ilyen törekvés, hogy lehetőleg legyen mindenütt néptánccsoport, az a néptánccsoport, az ugye fejezze ki szocializmust építő népünk nagy boldogságát és lelkesedését. Tehát azok olyan primitív ügyek voltak, hogy inkább eltűrték az emberek ezeknek a szórakoztató jellegét. Az amatőr együttesek, meg hát azért a hivatás együttesek egy része is azért nem feküdt le egyértelműen ennek a nyomásnak, vagy ennek a szándéknak, amit akkor megpróbáltak megfogalmazni.

0: mikor elvégeztem az egyetemet, némi vidéki bolyongás után, amikor Makón, Kőszegen, Balassagyarmaton vidéki múzeológuskodtam, akkor találkoztam Muharai Elemérrel, aki a háború előtti időszaknak a másik nagy egyénisége volt Molnár mellett, aki a néphagyomány, és főleg ő a színjátszó hagyomány ápolását csinálta, illetve egy ilyen komplex hagyományápolást, és akkor ő vezette a Népművészeti Intézetben a néprajzi osztályt, és találkoztam vele, és akkor éppen üresedés volt, és akkor megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem elmenni a néprajzi osztályra, és a néptánccal foglalkozni, a néptánc gyűjtésével, hiszen az akkor igény volt, hogy az együtteseket, akik működtek azért, azokat el kell látni eredeti néptánc ismerettel és egyébben. Így aztán oda kerültem, és az valahol megint egy ilyen védett hely volt, mert Széljenő volt az igazgatója az intézetnek, és ő nagyon kedvelt Elemér bácsit, meg hát az egész koncepciót, amit ő főleg a hagyományőrző együttesek, a paraszt együttesek terén végzett. És így azután ez a gyűjtő munka volt nagyon, nagyon jól és nagyon komoly anyagi támogatással és feltételekkel. Részben folytatódhatott, és részben pedig megkezdődhetett, mert akkor a generációmból az a fiatal társaság, aki néptánc iránt érdeklődött, néprajzot végzett, vagy de általában mindenki néprajzot végzett, azok a néprajzi osztály köré csoportosulva megkezdték a módszeres és rendszeres gyűjtést. Martin György, Öcsén, Pesovár Ferenc, András Falu, Bertalan, Mácz László, aki akkor az Halmi Együttesben volt ilyen házi folklórista, fiatal zenész generáció, Osvai, Vikár László, Sárosi Bálint. Tehát ezek mind ott nyüzsögtek e körül, a centrum körül, amelyik hát nem csak egyfajta ilyen patronálást biztosított a falusi együttesek részére, hanem módszeres népzenei szokásgyűjtés és hát táncgyűjtés is folyt, és lehetőséget adott arra, hogy az akkor frissen végzett szakembertársaság kialakítson egy olyan új koncepciót, aminek hát azért a gyökereit mi Molnár Istvántól vezetjük le, mert ő volt az, aki táncos képzettséggel végzett előttünk komoly gyűjtőmunkát, hiszen ő a 40-es években olyan módszeres gyűjtést végzett, hogy tulajdonképpen Gyimestől a Rába közig nagyon sok mindent feltárt, és kialakította a gyűjtés szisztémáját, kialakította az anyagnak a rendszerezését, amit aztán tovább lehetett fejleszteni. Egy ilyen nagy összefogással, az volt az első nagy ilyen munka, hogy az 52 és 54 között, hogy Somogyban, amelyik hát egy archaikus kultúrát őrzött, és táncban is egy archaikus kultúrát őrzött, Somogyban egy ilyen monografikus gyűjtést és kutatást csináltunk, és annak mindjárt frissében 54-ben meg is jelent, amelyik hát az első lépés volt arra, hogy a módszerét ennek az egész gyűjtésnek, meg az emléletét kialakítsuk. Ez azért is izgalmas volt, mert ez a gyűjtés, amit ez a gyűjtés alapján megismertünk, akkor derült ki, hogy van egy olyan régi stílus réteg a magyar tánckultúrának, amit addig csak úgy egyáltalán nem ismertünk. Ugye a verbumban meg a csárdásban kimerült, még azt is tudtuk, hogy kanásztánc van, de aztán kiderült, hogy a kanásztánc, tehát a pásztortáncok mellett van egy azzal ugyan rokon stílus réteget képviselő másik hagyomány, amelyik tulajdonképpen a magyar néptánc kultúrának az alaprétegét, az alapjait őrizte meg számunkra. És akkor azt később ezt kiterjeszthettük az egész országra.
1: Hát, ha már a kanásztáncot említi, az miért lehet, hogy nekem Provence-ban nem is olyan régen Miku Montanaro mutatta a magyar kanásztáncot, csak éppen franciául énekelték ott a helyiek. Szóval hogy kerülhetett ez például oda Provence-ba, Dél-Franciaországba?
0: Hát ez úgy került oda, hogy az ugyanilyen ügyességi táncot, tehát ilyen keresztben rakott eszköz feletti ügyességi táncot, ügyességi formát, Skóciától a Kaukázusig egész Európában megtaláljuk. Tehát ez már egy a középkor óta Európa szerte meglévő hagyomány volt, sőt, hát ha visszamegyünk, akkor a görög hagyományból Demokritosz is emleget egy ilyen táncot, amelyik ezzel rokon. Az az izgalmas ebben az egészben, hogy ilyen archaikus, mondjam azt, hogy jó európai elemek, azok beleépülnek a magyar hagyományban is. De természetesen nálunk más zenei világgal találkozik, más zenei világgal él együtt, éppen a régi stílusú magyar népzenével, illetve tánzenével él együtt. Tehát kialakul az, ami az igazság, hogy amit Németh László szépen megfogalmaz, hogy a kulturális elemek azok nemzetköziek, de maga a kultúra az nemzeti. És így alakul ki ebből egy sajátos etnikus jegyeket viselő, képviselő magyar táncstílus.
1: Ott tartunk, hogy 50-es évek közepe és Somogy megye. Ugye is elkészül ez a bizonyos könyv.
0: Utána a következő ilyen terület az a Szatmár, tehát Felső-Tisza vidék volt, mert Somogyban ugyan archaikus, de már azért sok esetben már csak mozaikszerűen megmaradt hagyomány élt. Felső-Tisza vidéken pedig még egy hihetetlen eleven hagyomány volt meg a paraszti kultúrában, meg a pásztor kultúrában is. És ebben is volt előzmény, mert Gönyei Sándor és Lajta László például a 30-as évek közepén gyűjtött ezen területen cigányoknál, és ötrűt gyűjtötték fel azt a bizonyos porcsalmi botolót, amelyik a régi fegyvertánc hagyománynak a pásztor kultúrában tovább élő formája volt. Aztán ezt Molnár is felgyűjtötte. Akkor ismert gyöngyösbokrétás együttesek, vagy a korábbi gyöngyösbokrétás együttesek, a Szatmár Ökörütói, a Kállai, a Cigándi, azok mind hírtattak arról, hogy ott egy nagyon izgalmas és eleven kultúra van, és akkor ennek a gyűjtése zajlott ugyanezzel a fiatal társasággal.
1: Miért maradt meg éppen ott Szatmárban ennyire erősen ez a tánchagyomány, vagy miért pont ott?
0: Hát azért az akkor is egy szegényebb réteg volt, és valahol úgy látszik az ilyen jobb táptalaja tradíció tovább értet. És egyrészt, másrészt meg hát azért Szatmár az, vagy a Felső-Tisza vidék azért az egy nagyon öntudatos parasztság. Hát azért a nagy forradalmi mozgalmaink azért mindig onnan indultak és onnan söpörtek végig. És például ilyesmi, hogy a csárdásnak az a típusa, amelyik a reformkorban nemzeti táncá vált, azt tulajdonképpen a szatmári hagyomány őrizte meg, sőt nyilván abból alakulhatott ki. Tehát, hogy mondjam, egy eruptív társadalmi talaj volt, amelyik a nemzeti kultúrában nagyon fontos szerepet játszott. Tehát nem véletlen, hogy a magyar irodalmi nyelv is a felső-tiszavidéki normákból alakul ki, így a nemzeti táncstílusunk, a reformkori nemzeti táncstílusunk is ennek a tájnak a normáiból, kulturális normáiból, vagy mozgáskultúrájából alakult ki annak idején a reformkorban.

0: Hogy fogadták ott önöket 50-es, 60-as években, hogy a Budapestről érkező néptánckutatókat, néprajzosokat?
1: Hát egyrészt mindig voltak helyben emberek, tanítók mindig sokat segítettek. Hát persze azért gondok voltak. Gondok voltak, mert azért sokszor nagyon meg kellett magyarázni, hogy mi nem disznóság miatt jövünk, és nem újabb terményre rablásért jövünk, hanem egész másért. De nagyon megértették az emberek, és aztán már nagyon lelkesen csináltak. Hát persze mindig úgy folyt a gyűjtés, hogy először felderítettük a terepet, elbeszélgettünk, megtudtuk, hogy kik azok, akik jó táncosok, és amikor több helyen ez így együtt volt, akkor kértünk kocsit, és akkor az apparátussal lementünk, és akkor egyfajta ilyen kisebb mulatságot szerveztünk, egy kis bort teremtettünk elő is, amellett aztán meg zenészt hozzá, és amellett aztán már könnyebben ment a filmezés is.
0: Sárosi Bálint mesélte, hogy gyakran neki kellett előtáncolnia, vagy éppen fütyülnie, meg énekelni egyet, hogy elinduljon az egész.
1: Hát igen, ez előfordult, hogy cigányoknál is. Martin Gyurkát olyankor mindig bedobtuk, és ő nagy táncolást csapott, vagy legalább mikor már a gyűjtés lezajlott, akkor hálából táncolni kell. Hát persze volt ott is ilyen probléma, hogy mit tudom én, a beépített ember, aki a cigánytelepen volt, följelentett bennünket, és akkor jött ki a rendőr, ezt annak látták, hogy hát azért nincs semmi különösebb gond. Csak hát a beépített ember nem tudta, hogy most mit csináljon, hogy mit akarnak ezek itt, mit keresnek.
0: És aztán a 70-es években vissza a Dunántúlra? Ott folytatódik a gyűjtés?
1: Nem, az 50-es évek végén. Hát közben folyt Dunántúlon, Rába közben, meg az országban mindenütt. Az 50-es évek végén, amikor kirúgtak az intézetből, mert megszüntették a Muharai által vezetett néprajzi osztályt, még az 56-os bűneink miatt, akkor egy fél évig állás nélkül voltam, és akkor a szombathelyi barátaim szereztek, hát megbíztak, hogy gyűjtsek ott, vagy Zákonyi megbízott, hogy gyűjtsek a Balaton felföldön. És akkor Vas megyében, amelyik ugyan nem volt olyan gazdag terület, mint mondjuk Szatmár, de viszont mindenképpen kiegészítette az eddigi ismereteket, és sok minden archaikus dolgot lehetett találni, és nagyon szép ilyen rituális ügyeket lehetett ott még találni, mert sokkal polgárosultabb tánckultúra, mint mondjuk a Felső-Tisza vidéki.
0: Ezt akartam egy mondani, hát ha a teóriája jó, akkor ugye az egy gazdagabb vidék, tehát ott kevesebb azért az anyag.
1: Igen, kevesebb, de viszont az olyan, szóval amelyik nincs benne a mindennapi tánc életbe, tehát a mulatságokban, mert ott kiszorítja a régi, de az itt is meg lehet találni, de ott már az újabb módi uralkodik, de az olyan, amelyik rituális szerepet tölt be az életben, az nem változik olyan gyorsan, az sokkal szívósabban él tovább. Mit tudom én, egy karácsonyi ünnepkörhöz tartozó dolog, vagy a lakodalomnak a rituális mozzanatai, azok sokkal inkább megmaradnak, mert azok nem a divattal együtt változnak.
0: És a 70-es évek, vagy a 80-as évek, szóval mi változott akkor? Változott valami?
1: Az egész táncház mozgalom akkor a 70-es években indult el, és valami, az valami elemi erejű dolog volt. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az ifjúságunk egy értékes része, az megtalálta honnyát a hazában és helyét a világban. Tudnék, rá csodálkozott erre a kultúrára, amelyik egy archaikus kultúra, és éppen ezért, mert archaikus, éppen ezért a legmodernebb, hiszen az ember megnézi a modern művészetet, az egyre inkább a legarchaikusabb tradícióból merített, egy olyan élményvilágot adott, amelyik felvette a versenyt a nagy európai áramlatokkal. Egyrészt, másrészt meg hát azért egyfajta magyarság élményt, egyfajta nemzeti tudat megerősödését is jelentette, és ez azért mind szerepet játszott az egész táncház mozgalomban. Ez egy nagyon szerencsés kezdeményezés volt, és ez azután megújította az egész néptánc rovallott felfogást és szemléletet, tehát nem a stilizált színpadra állított tánc, hanem az eredeti táncnak a további értetés. Hát ez nagyon fontos dolog, mert ez a tánckultúra tulajdonképpen az egész magyar művelődés történetnek egy nagyon fontos vonulatát őrizte meg számunkra, a középkortól kezdve egész a 19. századig. Ennek jelen kell lennie a kulturális életünkben.
0: És akkoriban a parasztok meg az adatközlők tudták, hogy milyen kincs birtokában vannak? Tudták, hogy ők egy ilyen nagyon régi, több száz éves kultúra letéteményesei?
1: Hát nem mindenki tudta ezt, de hát egyrészt felvilágosítottuk. Másrészt meg azért az, hogy a sajátjuk, arra azért rájöttek, és ezt értékben tartottak, és az egy nagyon jó dolog volt, hogy hagyományőrző paraszti együttesek, azok mindezt tudatosították. Valahol abban az egész zűrzavarban, ami akkor a faluban zajlott, ez azért egy olyan fix támpont volt, amelyik öntudatot adott, amelyik lehetőséget adott arra, hogy egy kicsi rést találjanak a világban a maguk kultúrája számára, és nagyon élvezték az emberek.
0: És mostanság hiányzik a dolog? Ha valaki azt mondaná, hogy Ernő, menjünk, rögtön indulna?
1: Manapság már az ember ott tart, hogy megpróbálja összegezni a dolgokat, és arra is időt kell fordítani. És hát ez, ami izgatott, hogy egyfajta ilyen fejlődési vonulatát a magyar tánckultúra alakulásának egy művelődéstörténeti jellegű szemlélettel ezt sikerült összegeznem az elmúlt időszakban. Persze hosszabb ideje készültem rá, először magának a hagyománynak a megismerése, aztán a történeti források feltárása, megismerése, és aztán egy kicsikét a Kárpát-medencei, az európai hagyomány megismerése, mert az sajnos nem igaz, hogy egy ilyen kultúrát azt, hogyha az ember bezárkozik a maga szűk világába, hogy akkor valóban a helyére tudja tenni.
0: Táncos nép a magyar?
1: Igen. Igen. Feltétlenül az, mert mutatja az is, hogy ha ilyen nemzetközi, mondok példát, hogy Európában, Kölnbe és Dresdába rendszeresen folytak ilyen nemzetközi hivatásos táncos továbbképzések, tehát nem néptáncosok, hanem balettesek, meg modern táncosok részére, és ide mindig hívtak. A következő népek az elismert nagy táncosok, a spanyolok, a magyarok, a lengyelek és az oroszok. A 19. század óta a színpadi tánckultúrába, mint egy ilyen a balettbe belesződ, de karaktertánc, magyar tánc jelen van. És ez úgy látszik, ennek a hatása napjainkig tart, mert igény van rá, meg hát azért a világot járó együtteseink, meg a hivatások és amatőrök különböző fesztiválokon tovább terjesztették, vagy öregbítették a magyar tánckultúra hírét.
0: Szóval, hogyha elindulna mégiscsak valahova, akkor azért nem csalódna? Nem félettől, hogy esetleg olyan helyre elmenne, ahol egészen fantasztikus dolgot látott x évvel ezelőtt, és most elmenne, és semmi nincsen?
1: De csalódnék, de éppen ezért nem megyek. Ettől megkímélem magam most már. Nem, hát elmúlt egy világ megszűnt. Ez volt a kötelességünk, hogy ezt még megörökítsük, megismerjük, és most pedig belehelyezzük az egész magyar kultúrába, a többivel egyenrangúan és többivel együtt.

100 éve született Pesovár Ernő néptánckutatóval Táncházban című műsorunk előző perceiben Pásztor Zoltán beszélgetett. Most pedig következzenek a Szombathelyen szeptember 5-én megrendezésre kerülő Pesovár 100 gála fellépői, a Tördemic Néptánc Együttes Pörge csoportja, illetve a Vasi Kislegény cég táncosai, akik már nem kislegények, de mindkét csapatot 2019-ben a Fölszállott a páva versenyen ismerhettük meg. Az első az Onnan alól a Bakonyból című koreográfia zenéjében közreműködik Császár Dominik, aki fellép a Pesovár Ernő 100. születésnapján megrendezésre kerülő ünnepi gála műsoron, s a tördemicieket csak úgy, mint a gencsapáti kislegényeket is, a Parapács zenekar kísérte a pávában.

0: Tisztelt asszonynéném és urambátyám, mi a szentgáli szolgalegények tisztes táborából jöttünk.
1: Legyenek szívesek elengedni lányukat a szentgáli szolgalegények tisztes táborába egy kis éjjeli mulatságra.
2: Hoztam egy süttyót, szegény akar lenni.
3: Ássuk be!

0: Keljünk föl, pajtás! Mert a bandikokas hármat kukorintott.
1: Keljünk föl, pajtás! Mert az én vénszakállamban a bolhák. 12-re vakarásznak.
2: Hát te, pajtás, mit álmodtál?
3: Hát én, pajtás, azt álmodtam. Akkora egy szúnyogot láttam, hogy az egyik lába a Gencsi, a másik a pesti templomon volt, s úgy ivott a Dunából. Hát te, pajtás, mit álmodtál?
2: Hát én, pajtás, azt álmodtam, hogy a Zsura bácsi 10 pontot adott.
4: Hát te, pajtás, mit álmodtál?
5: Hát én, pajtás, azt álmodtam, hogy most ráncolunk a páva döntőben. Yeah!

0: lássunk eleget!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Szombathelyen szeptember 5-én megrendezésre kerülő gálaműsoron, melyet dr. Pesovár Ernő 100. születésnapja kapcsán rendeznek, muzsikálni fog a Sárarany, illetve a Bogja zenekar. A Sárarany zenekar előadásában Rábaközi, a szombathelyi Bogja előadásában pedig széki dallamokat hallunk. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Változnak az idők. Ami valaha erény, gesztus és tiszteletadás volt, ma plágiumnak számít. Egy-egy ismert zenei idézet, szövegre alkalmazása magától értetődő gyakorlat volt a zene történeti módban, amely gyakorlatot itthon Sebő Ferenc támasztotta fel.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 550. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: Az eheti zenei vándormotívumot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg.
1: Röviden idézzük fel az alapdallamot.

Két Csokonai Vitéz Mihály verset házasított össze. Az első része a Boldogság, a zárása pedig az Ajánló Csók című versből származik. A szöveg pedig új ritmizálást kívánt, így lett az eredeti hetes lüktetésből egy kedvesen aszimmetrikus 12-es.

0: a Zsebő Együttes játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

só, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a

0: csóka az estbe takar, vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádot.
1: Népzenék.

Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen.

jön a babám, érzem én azt. Essik eső csendet.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: cigány. Hé-ha, ez az éjszaka, három teljes hétig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

Csak azt a vén huccudulát, azt mondom, hogy kegyetlenül irigyelem. Elnézem a libákat, de miattuk mégse dobog a szívem. Csak azt a vén huccudulát, azt mondom, hogy kegyetlenül irigyelem. Hortobágyi halastóban tizen

kommandíros benned. Jobbra-barra regulálsz a 13 fehér riba megyecske.

0: cica, a cica, hej, de mégse nagyon is tetszik. A cica, cica, két, cica, száz, cica, haj, megfogta az icipici elkedet.
1: De szeretnék!

0: de csuda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az asztalon.

a mennyet, nem szedik a mennyet, szedeles kosár. Felmegy a legény a fára,

Un meccs fort Clara zombie, yet, can you pop up,

0: élet. Most lerázza a makkot, nemek babánk kapkott a rózsás kötényen. Felmegy a legény a fára, a mak fa a tetején. Most lerázza a makkot, te meg babán kapkod a rózsás kötényedben.
1: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A magyar zene rádiója.

0: Ja, a nyáron az én igaz hitelt áll. Dalléromra elhatták a csillagot, egy szép kicsi lány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz a vékem, ha akarja a nyáron az én igaz hitelt áll.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

szalomon bodocsonyi, egy ajjai szomorú, mi kéne mulatni. Hát barna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok vigadni. Én fizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg vár, megint üres, mint a pohár. Hely, de végete, mit adni? Én fizető, ugri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg vár, megint üres, mint a pohár.

De hány volt az életárom? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Verje meg a csillagos ég igazi napokot, és megházasodj.

így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

találja, s beszól az anyó: urak, jó mulatás!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csak nem a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített Dunai fenékküszöb megerősítése. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter annak kapcsán, hogy a jövőben csak a Magyar Orvosi Kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Miniszteri biztos lesz Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kinevezés kapcsán hangsúlyozta. A szakember a többi közt összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, és közreműködik a társadalmi és szakmai egyeztetéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. A kormány közösségi oldalán hangsúlyozta, mindez az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása révén valósult meg. Célzott közterületi ellenőrzést tartott a BRFK és a készenléti rendőrség Erzsébetvárosban. 17 embert állítottak elő, akik közül 4-et köröztek, 5-öt pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítanak. A rendőrség a korábbi jelzések és tapasztalatok alapján választotta ki a rajtaütés helyszíneit. A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17 és 25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket és derűs napot. Egy új nap reggelén, 2026. szeptember 4-e péntek van, lassan 7 perccel múlt 6 óra. A Donkó Rádiót hallgatják, de persze, hogy tudják ezt jól, hiszen Önök döntöttek így, hogy ma is bennünket választanak. Én ezt hálásan köszönöm. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Remélem, hogy csettintenek majd a végén, hogy na de jó kis muzsika szólt ma is. Mondom, hogy miért érdemes hallgatni bennünket már ebben az órában. Részlet a Csárdás királynőből nem sokára Eperjes Érika és Virág József előadásában. Az Emlékszel még című dalt hallhatják majd. Van nekem egy gerlicém éneki karácsony idén. A Balatoni hajnalt pedig a Mezzó és Csík János előadásában hallgatjuk meg. Józsi dalát lehet Cigány szerelem című operettjéből pedig Dolhai Attila énekli, persze, hogy lesznek örökzöldek is, például Kovács Kati és Szörinyi Levente 1978-as felvétele, a címe Ima. Megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, nem csak ma, hanem a hétvégén. Névnapos köszöntés, egy rövid összeállítás vár még Önökre a híres születésnaposokról is ebben az órában. Hamarosan kalendárium, elsőként pedig már is a Búzaföldön dűlő úton megy a lány kezdetű andalgót játszom. Simon Bognárka énekel Budai Sándor és zenekara kíséretével. Kérem Önöket, ma is tartsanak velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva negyed hét.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Szeptember 4-e különösen gazdag történelmi évfordulókban birodalombukás, a magyar várharc, egy világváros születése, a modern kommunikáció és a fényképezés úttörői, valamint egy egészen elképesztő olimpiai rekord is kapcsolódik ehhez a naphoz. Kezdjük egészen messziről, 476. szeptember 4-én Odoaker germán hadvezér megfosztotta hatalmától Romulus Augustulust, a nyugat-római birodalom utolsó császárát, az esemény pedig hagyományosan a nyugat-római birodalom bukásaként tartjuk számon. A történelem könyvekben ezért 476 egyfajta jelképes dátum, ehhez az évhez szokás kötni az ókor végét és a középkor kezdetét. Ugorjunk több mint 1000 évet, érkezzünk meg Magyarországra. 1552-ben ezen a napon esett el Szolnokvára. Az oszmán hadjárat egyik fő célja, mint tudjuk, Eger elfoglalása volt, előtte azonban Szolnokot vették ostrom alá, a vár török kézre került, a hadjárat következő nagy állomása pedig Eger lett, ott viszont Dobó István és a várvédők már sikeresen álltak ellen az oszmán túlerőnek. 1781-ben ezen a napon mindössze 44 telepes alapított egy települést Kaliforniában. Aligha sejthették, hogy ebből egyszer a világ egyik legismertebb nagyvárosa lesz, ugyanis ebből a településből fejlődött ki Los Angeles, amely ma az Egyesült Államok második legnépesebb városa, Hollywood révén pedig a filmvilág egyik központja. És következzen egy találmány, amely alapvetően megváltoztatta az emberek közötti kommunikációt. 1837-ben ezen a napon Samuel Morse bemutatta elektromos távíróját a New Yorki Egyetemen. Ez a találmány lehetővé tette, hogy elektromos jelek segítségével nagy távolságokra, vezetéken továbbítsanak üzeneteket. Morse nevéhez kapcsolódik a később világszerte elterjedt Morse kód is, amely ugye pontok és vonások kombinációjával tette továbbíthatóvá a betűket és a számokat. A távíró korának egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé vált, olyan technológiai ugrást jelentett, amelyet mai szemmel talán az internet megjelenéséhez lehet hasonlítani, és alig fél évszázaddal később egy másik találmány már azt változtatta meg, hogyan örökítjük meg a világot, ugyanis 1888-ban ezen a napon szabadalmaztatta George Eastman a Roll filmet használó fényképezőgépét, és bejegyeztette azt a bizonyos márkanevet, amit most nem említünk. Nos, az újítás egyik nagy jelentősége az volt, hogy a fényképezés fokozatosan kilépett a szakemberek műtermeiből, és egyre inkább a hétköznapi emberek számára is elérhetővé vált. Innen vezetett az út a családi fényképalbumokon keresztül egészen a mai telefonos fotózásig. Végül pedig egy sporttörténeti teljesítmény. 1972-ben ezen a napon a müncheni olimpián az amerikai úszó Mark Spitz megszerezte a 7. aranyérmét, ráadásul mind a 7 győzelméhez világcsúcs társult. Ő lett az első sportoló, aki egyetlen olimpián 7 aranyérmet nyert. Rekordját 36 esztendővel később a 2008-as pekingi olimpián döntötte meg Michael Phelps, aki akkor 8 aranyérmet szerzett. Vissza a jelenbe, részlet a Csárdás királynőből Eperes Érika és Virág József.

Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A Magyar Zene Rádiója. Ruszlik homonüpi.

Holnapra ér ide egy hideg front, erős széllel, de csapadék nem várható, és a hőmérséklet sem esik vissza drámaian. Néhány fokkal hűvösebb lesz, de azért marad a kellemes idő. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ma fátyol és gomoly felhők már megjelennek az égen, ebből ma sem várható számottevő csapadék, aztán délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, 27-33 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Ma, szeptember 4-én Ida Marinus, Rózsi és Ruszalka napján a fő névnaposok a rozáliák, ez a róza név, olasz eredetű továbbképzése, jelentése pedig természetesen maga a rózsavirág, mely a szépség, a szeretet, a tisztaság, a szerelem jelképe. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Szulák Andrá előadásában a New York, New York című dallal szeretnék kedveskedni most önöknek.

0: mondom, azért olyan csuda szép. Megállj te, csuda szép, majd eszedbe jutok még.
1: Ez is a Dankó Rádió.

0: perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Ma is a zenetörténet, a képzőművészet, az irodalom, a tudomány, a történelem és a könnyű zene több ismert alakjára emlékezhetünk. 1824-ben ezen a napon született Anton Bruckner, osztrák zeneszerző, orgonista. Ő a romantikus szimfonikus zene egyik jelentős mestere, monumentális szimfóniái különleges.

származású amerikai biológus 1906-ban született, ő a molekuláris biológia egyik úttörője, kutatásaiért 1969-ben megosztott orvosi élettani Nobel-díjban részesült. 17. szeptember 4-én született az 56-os forradalom meghatározó katonai vezetője Maléter Pál, a forradalom napjaiban lett honvédelmi miniszter, a szabadságharc leverése után letartóztatták, majd halálra ítélték, 58-ban sajnos ki is végezték. 1927. szeptember 4-én született a Kossuth-díjas író Sánta Ferenc, a 20. századi magyar próza jelentős alakja. Legjelentősebb vagy legismertebb művei közé talán az 5. pecsét és a 20 óra tartozik. Az 5. pecsét különösen maradandó alkotás, az emberi felelősség, a szabadság, a hatalom és az erkölcsi választás kérdéseit állítja középpontba. A filmváltozatban olyan színészek szerepeltek, szerintem sokan emlékeznek rá, mint Őze Lajos, Márkus, Bence Ferenc, Horváth Sándor vagy Latinovíth Zoltán. 1937-ben született ezen a napon Don Fraser, az ausztrál úszó sportlegendás alakja. Különleges sporttörténeti teljesítménye, hogy 3 egymás követő olimpián is megnyerte a női 100 méteres gyorsúszást, és akkor ugorjunk a jelenkor könnyűzenéjéhez. 81. szeptember 4-én született a Destiny's Child egykori tagja Beyoncé, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. A nemzetközi pop és R&B egyik legismertebb előadójává vált, és végül egy magyar születésnapos. 1986-ban ezen a napon született Borbé Alexandra, Jászai Mari díjas színésznő. Nemzetközi ismertséget is hozott számára a Testről és lélekről című film, ennek főszerepéért 2017-ben nyerte el az Európai Filmdíj legjobb színésznőjének járó díját. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, természetesen sok boldogságot, jó egészséget kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Önöknek szól a Dankó Rádióban most Lehár Cigányszerelem című operettjéből Józsi dala, az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

0: okos, mint a Bernácsó. Egy kis rúzs, egy kis hús, egy kis vékony selyem blúz, ez a lány, pont, nekem való.
1: Maga nős ember vagy boldog?

0: kislány.
1: Maga jó ember.
2: Maga pont hozzám való.
3: Erős napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját. Addig bitang nagyot cimbalmoz Vadász Károly, Berki Péter és zenekar a közreműködésével. A következő zenei óra Csárdással indul majd. A nóta Kimegyek a Nyíregyházi vasútállomásra. Szabó Sándor énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 7 óra van, kezdődik a krónika.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, bemondó kollégám Bordi András nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Főbb híreink röviden.
9: Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók.
8: Visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe.
9: Nyáriasan meleg időre számíthatunk ma is.
8: Most pedig következzenek a részletek. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök.
9: Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány.
8: 10%-kal megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól, ugyancsak a miniszterelnök jelentette be.
9: Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő.
10: Nyilvánosságra fogjuk hozni rövidesen, hogy melyik sávban mit jelent ez az emelés. Azért is van most szükség egy külön 10%-os emelésre, mert az utóbbi években 2012-től tulajdonképpen kivették a nyugdíjrendszerből, és ettől aztán elszakadt a nyugdíjemeléstől ezen embereknek az ellátása, úgyhogy így szükség van egy egyszeri emelésre.
8: Költségvetési többletforrás biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köbön Anita a kormányzati sajtótájékoztatón.
9: A kormány szóvivő elmondta, november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget.
11: Hogyha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat.
8: A kórházak adóssága rendszer szintű probléma. Azt jelzi, hogy az intézmények finanszírozása és a betegellátás költsége között eltérés van.
9: Erről a Magyar Kórház Szövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, hogy júliusban 9,5 milliárd forinttal nőtt az intézmények tartozása, amely már elérte az 59 milliárd forintot. Tóth Gábor, aki egyben a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója is arról beszélt, hogy az intézmények finanszírozásának értékkövetőnek kell lennie.
12: Én azt tartanám rendkívül fontosnak, hogy a finanszírozásnak követnie kellene a betegellátás valódi költségeit. Tehát ezt folyamatosan monitorozni kellene, hogy a kiutalt összegét minél jobban kövessék azt, amit az egyes ellátások ténylegesen belekerülnek. A kórházak gazdálkodásában egyszerre van jelen több költségnövelő tényező is. Tehát az intézmények gazdálkodását egyszerre terhelő gyógyszer, az orvos technikai eszközök, különböző szolgáltatások vásárlása, az infláció, a szakembereknek a megtartása és folyamatos kihívást jelent.
6: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
8: Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök.
9: Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el a célra.
10: A kormány már e héten is tárgyalta, de jövő héten fog dönteni egy körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési plusz forrás juttatására a gyermekvédelmi rendszer legégetőbb problémáinak az orvoslására. Ez nagyon fontos, és ez megint nem csak egy végleges megoldás, nem egy középtávú megoldás, egészen elképesztő állapotok vannak a gyermekvédelemben. Önök is tudják, hogy több ezer gyermek is lehet az utcán.
9: A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelemről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Magyar Péter bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel.
8: A gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálatának célja, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a családból.
9: Erről a területért felelős helyettes államtitkár beszélt a Kossuth Rádióban. Botemőke felhívta a figyelmet arra, hogy a szakember hiány következtében megyénként 2-8 intézmény van zárva, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba.
13: Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében, akár pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. A diagnózis az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni.
6: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
8: Megvizsgálja a büntető eljárások elhúzódásának okait a kormány.
9: A szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, minden eszközt biztosítanak a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények feltárásához is, de a gyorsítás nem sértheti a hatóságok függetlenségét, a tisztességes eljárást vagy a jogorvoslatot. A Kossuth Rádió felkelő című műsorában Bartkó Róbert, a Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője azt mondta, átlagosan 2 év egy-egy átlagos ügy lezárása. A nagyobb ügyekben akár technikai okok miatt húzódnak el a büntető eljárások. Nem a határidőket kell rövidíteni, hanem a meglévő jogi intézmények alkalmazását kell módosítani.
8: Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg működését január 1-től.
9: A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy a szervezet kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. A hivatal szigorúan szakmai alapon következetesen ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel működő ipari üzemeket, a legsúlyosabb szabásértések esetén pedig 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírság összegét.
8: Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány.
9: A döntést azzal indokolták, hogy sok a panasz és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A Mohu szerint is felül kell vizsgálni a rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak.
8: Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró miniszteri biztosként felügyeli a filmipar megújítását, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
9: Tarz Zoltán kiemelte, hogy a szakember több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban. A tárcavezető úgy fogalmazott, Petrányi Viktória összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, és gondoskodik az iparági fejlesztések és reformok előkészítéséről és azok szakmai felügyeletéről.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
14: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Három gólos ferencvárosi győzelemmel tért vissza Győrbe Borbély Balázs. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen az FTC 3-0-ra győzött a bajnoki címvédő Eto otthonában. A vendégek góljait Bagi, Gomez és Lisztes szerezte. A győriek új igazolása Luka Kulenovics 11-esét pedig Dibuszki védte. Sikerével a fővárosi együttes megelőzte riválisát és a harmadik helyre ugrott a tabellán. A mérkőzést követően Borbély Balázs így értékelt.
15: Hát tudtuk, hogy egy betömörült védelem ellen fogunk játszani, hogy 5 védős vagy 5-4-1-es vállalás ellen, ott mindig azért fontos, hogy türelmesek legyünk, hogy legyen türelmünk feltörni ezt a védelmet, de kellett hozzá a minőség, kellett hozzá a szélsőink minőségi játéka, és nyilván ez az effektivitás, az a hatékonyság, ami főleg a másik fél időben aztán már jól működik.
14: 5 meccslabdáról kapott ki Bondár Anna az amerikai nyílt tenisz bajnokság női versenyének második fordulójában. A 32 közé jutásért kiírt mérkőzést a hazai pályán játszó Grand Slam győztes Madison Keys 5-7-6-4-7-6-ra nyerte meg 3 órás küzdelemben. A világranglista 73. helyén álló magyar teniszező a döntőszedben 5-2-es és 5-4-es vezetésnél is adogathatott a győzelemért. Bondár búcsújával egyesben nem maradt versenyben magyar teniszező New Yorkban. A sprinter Takács Boglárka is részt vesz az atlétikai gémánt Liga brüsszeli döntőjében. Az MTK futója 100 méteren versenyez majd a rangos viadal szombatesti programjában.
5: Közlekedés.
9: 2 autó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a kecskeméti elkerülő szakaszon korábban kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak 1 sáv járható.
5: Időjárás.
9: Többnyire felhős az ég az országban, nyugaton, délnyugaton néhol csepereg az eső. A hőmérséklet 8 és 23 fok között alakul. Nyíltason van a leghidegebb, Pécsett a legmelegebb. A fővárosban 18 és 22 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. Ma is nyáriasan meleg időnk lesz, de az északkeleti határ mentén előfordulhatnak kisebb záporok. A szél megerősödik, napközben pedig 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. 4:08 lesz 4 perc múlva.
0: Derűs napot. A Dankor Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
16: Kimegyek, hogy nyíregy.

Jó reggel, Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 4-én pénteken reggel nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok azoknak, akik reggeliznek, egészségükre, hogyha éppen a kávéjukat korcsolgatják, jó utat kívánok, akik már munkába vagy iskolába tartanak. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy a Dankó Rádiót hallgatják ebben az órában is. Érdemes lesz, nem sokára újra meghallgathatják a 7 nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Méregetem az út hosszát, a nóta címe, egy archív felvételről Kalmár Pál előadásában játszom majd. A pezsgő áriát Verdi Traviátájából, angolul Mennyire egyszerű ivódal a címe egyébként. Egy különleges sztár parádé Verdi Traviátájából a pezsgő áriát. Olyan kiváló előadók éneklik majd, mint Kis Diana, Léva Enikő, Ninduk Vanlong, Erdős Attila, Papp Balázs és Sület Dalma. Az örökzöldek kedvelőit sem hagyjuk az út szélén, már is harangozó teli 1969-es felvétele, az akkori Tánzra Fesztivál második helyezett dala, a Szeretném bejárni a földet, csendül fel. Tartsanak továbbra is velem, Delis napot, jó reggelt!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Talán már mindannyian hagytunk nyitva egy kis kaput valaki előtt. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az erre a hétre választott nótánk a Méregetem az út hosszát kezdetű hallgató, és egy egészen különlegesen szép művészi előadásban hallgatjuk majd meg nem sokára, Kalmár Pál előadásában. Szóval, visszatérve a kapu hasonlatnak, egészen biztosan már vagy egy régi szerelemnek, egy barátnak, egy embernek, akiről azt hittük, hogy egyszer még visszatér, úgy gondolom mindannyian hagytunk már nyitva kiskaput, aztán teltek az évek, és rájöttünk, hogy nem biztos, hogy az jön vissza, akit várunk. Lehet, hogy csak egy régi nóta, egy illat, egy hangulat, egy emlék kopogtat be hozzánk. Ez a nóta is talán arra tanít bennünket, hogy az elengedés nem feltétlenül felejtést jelent. Néha azt jelenti, hogy becsukjuk ugyan az ajtót, de nem haraggal tesszük, és mindig megtartjuk annak a lehetőségét, hogy megőrizzük, ami szép volt, és emlékezhessünk azokra a dolgokra, amik örömet szereztek nekünk. Mert az életben, úgy gondolom, mindannyiunk életében vannak olyan ajtók, amelyeket már nem érdemes nyitva hagyni, de persze emellett az is fontos, hogy a szívünk viszont soha, de soha ne legyen örökre bezárva, mert ki tudja, mit hoz a holnap. Kalmár Pál előadásában hallgatjuk meg a nótát egy archív felvételről, a kíséretet Mifia Magyar Imre és zenekar adja.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Az én drága Bertimmel, amíg nem szólította magához a jóisten, rengeteget jártunk operába, színházba, koncertre. Kezdi a történetét Fábián Bertalanné Magda. Kívülről tudtuk az összes opera híres áriáit, sőt, bizonyos hétköznapi szituációkban, ha valamelyik dal egy sora oda passzolt, akkor csak összenéztünk, és már énekeltük is. Ez egy gyönyörű cinkosság volt közöttünk, mindig okot adott a mosolygásra. Ünnepnapokon, vagy amikor születésnapja volt valamelyikünknek, pezsgővel kocintottunk. Olyankor mindig a Traviátából a pezsgő áriát kezdtük el énekelni. Nagyon hiányzik a párom. És mivel hamarosan születésnapja lesz, szeretném ezt a Verdi művet meghallgatni.

0: nekem a világ.
1: 6 perc múlva 3:48.
2: Hentzidától Bonszidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Kecskemét, megyei jogú város, Bács-Kiskun megye és a kecskeméti járás székhelye is egyben. Napokig lehetne természetesen bemutatni a látnivalókat és Kecskemét történetét is, de megpróbálom egy kicsikét zanzásítani. Mindenhogyan is meg tudjuk közelíteni a várost, hát kivéve vízi úton, de amúgy tökéletes a közlekedése. Nevének eredete pedig rendkívül érdekes, ugye édesapám akárhányszor arra mentünk autóval, elmondta nekem már, a fülemen jött ki a vicc, de azért szerettem, hogy mivel itt sok a kecske és sok a rét, ugye Árpád apánk mondta, legyen a helyneve Kecskemét, Kecskemed lehetett amúgy az eredeti alakja a szónak, ebből a med valószínűleg száraz medret, vagy időnként kiszáradó erecskét jelentett, hasonlóan a homokmégy, nemes medves vagy medina helységnevekhez. Más nyelvészek szerint a mét járást vagy menetet jelent, bolgárul a kozicska meta például kecskejárást jelent. Egy biztos, hogy a kecske mellett az szól, hogy a 13. században Szent Miklós püspök a legrégibb helybéli templomnak, a Barátok templomának védőszentje, a megtérített új híveknek tenyésztésre kecskét adományozott. Nos, igazán nagymúltú településről van szó, a híres város területén bronz- és avarkori régészeti leleteket is feltártak. A települést pedig okiratban először 1368-ban említették, már városként. A török korban is különleges jogokkal rendelkezett Kecskemét, ugyanis közvetlenül a budai pasának adózott. A fejlődés alapja a szarvasmarha tenyésztés, és ennek alapján a szarvasmarha szőrme,

Érdemes megnézni a Katona József Nemzeti Színházat, a Városháza épületét, vagy az Urunk Mennybe Menetele Társszékes Egyházat, közismert nevén Kecskeméti Nagy Templom. Ez a kiskunság legnagyobb temploma amúgy. Egy jellegzetes kecskeméti parasztházban található a Népi Iparművészeti Gyűjtemény. 800 négyzetméteres a kiállító tér. Itt méltó helyet kapott a népi iparművészet mind az 5 fő szakága, így a faragás, fazekasság, hímzés, szövés és az egyéb népi kismesterségek. A gyerekeknek is rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat, a felnőttek pedig a népi ételkészítést is kipróbálhatják. Én ellátogatnék az ország legkisebb állatkertjébe, a Kecskeméti Vadaskertbe, a Kecskeméti Arborétumba is, itt 62 hektáros területen számos növényt láthatnak a turisták, megismerhetik a különböző talajtípusokat, gombákat, lepkéket, madarakat. A Kecskeméti Planetáriumot sem hagynám ki, hogyha egy-két napot időznék a közeljövőben Kecskeméten. Itt megismerkedhetünk a bolygókkal, csillagokkal, csillagképekkel, a csillagászat és az űrkutatás legújabb eredményeivel, és a Kecskemét, akkor ott van a Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap, erre 2 évente kerül sor, és 10 000-eket vonz a város melletti katonai repülőtérre. Amúgy műsorunk után napközben majd egy kis videót is láthatnak a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán. Ebben többek között megismerhetik a 2019-ben alakult Kecskeméti Gyöngyfüzér népdalkört is. Kecskemétet is egészen biztos, hogy látni kell, ismerni kell, nagyot kirándulni, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek külön köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Liza és Szucsong szerelmi kettősét a Mosolyországa című leháróperedből most önöknek játszom. Ezen az 1971-es felvételen Házi Erzsébet és Simándi József énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Dr. Juhász Katalin néprajzkutató szemezget majd a Magyar Népdal Kincstárból hamarosan, még a hírek előtt. Addig Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. A következő zenei óra első felvétele Cserháci Zsuzsától Kicsit gyere velem rózsát szedni. Érdemes lesz továbbra is velem maradni.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Mohács 500 sorozatunk folytatásaként Tari Lujza tanulmánya nyomán a török kor leghíresebb énekmondójának, Tinódi Lantos Sebestyénnek az Egervár viadaljáról írt énekét idézzük fel népzenei párhuzamokkal. A török hódoltság idején a távollevők élő hírvivőkről értesültek az eseményekről, olyanoktól, akik a híreket versbe szedve, énekkel, tanulságokkal együtt mondták el. Nem Tinódi volt a korszak egyetlen históriás énekmondója. A végvárakból előzött szegény sorsú, de költői hajlamú katonákból, diákokból lett vándormuzsikusok ugyanazt a célt tűzhették ki maguk elé. Hitet adni, példát mutatni a reményvesztett magyarságnak a hősöket megéneklő ének és szöveg erejével. De hogy közülük Tinódi neve forrt össze a históriás énekmondó fogalmával, annak egyik oka, hogy ő találta meg leginkább a népi hangot, másrészt pedig énekei nyomtatásban is megmaradtak az 1554-ben Kolozsvárot kiadott Krónika című gyűjteményében.

0: Éje alkota, ezt mehezen az bástyára tojatá, felgyújtatá, árokban taszítatá, bordó kerék fut széjjel az árokba, a sztereklők futnak, vesznek a sáncba.
1: Tinódi most elhangzott énekének népi dallam párhuzamaira korán felfigyeltek a folkloristák. A kibédi származású Seprődi János 1901-ben írta. Én még gyermekkoromban hallottam, de most is tudják az öregek. A Seprődi által gyűjtött, édesanyám sokat intett a jóra szövegű dallamváltozatot, lassú csárdásnak énekelték. Kodály 1910-ben Székelydobón, Udvarhely vármegyében Kifeküdtem én a magos tetőre szöveggel gyűjtötte. Tinódi dallamának eleje tipikus 16. századi hangszeres dallamkezdő frázis, mely a 17. századi Land tabulatúrás könyvekben is szép számmal szerepel. Már ez is mutatja, mennyire benne élt Tinódi a kortárs nyugat-európai zene atmoszférájában. De hogyan vált Tinódi dallama olyan népszerűvé, hogy az írástalan zenei hagyomány oly sok századon és zenei stílus változáson át megőrizte? Teszi fel a kérdést Arany János, amelyre a választ is megadja. Hát azért, mert szerkezetében, dallamfordulataiban egyben a magyar ízlést tükrözi, s a magyar népzene elemeivel lényeges rokonságot mutat. Az Eger várának viadaláról szóló ének esetében mi is meggyőződhetünk erről, ha meghallgatjuk Tari Lujza Gyimesi Csángó népzene gyűjtéséből az Én az éjjel nem aludtam egy órát szöveggel fennmaradt lassú magyaros táncdallamot. A hegedűn gardon kísérettel megszólaltatott dallam már nem csak a keleti örökségű magyar és a Tinódi féle nyugat-európai hatású zenei világ ötvözete. Aszimmetrikus ritmusa, balkáni befolyás eredménye.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Ősszel minden megváltozik.
4: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
3: De van, ami marad.
5: Most már minden világos.
6: A baba teljesen egészséges.
5: Ez egy igazi csoda.
3: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
5: Ez minden vágyom, Maria.
3: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
3: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
3: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10% megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program. Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró miniszteri biztosként felügyeli a filmipar megújítását, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán kiemelte, hogy a szakember több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban. A tárcavezető úgy fogalmazott, Petrányi Viktória összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetéseken. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntetőítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint 1200-an haltak meg. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Péntek van, 2026. szeptember 4-e, 7 perccel múlt 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is. Hamarosan egészségpercek. Főzőske, de okosan, 3:49 környékén, és kiváló muzsika üssek ő. Én nem törődöm a világgal, énekli nem sokára Jákó Vera. Hallod a nótás, fittyös szép madár, hallhatjuk majd Kalinánik ő előadásában. Reggeli világzenénk, a napos oldal, sajnálom, hogy így esett című felvétele. Míg az örökzöldek között Dobrádi Ákostól hallhatják majd az Úgy koppan az eső című dalt is. Elsőként pedig Csárdás, Vörös Edit énekel, Rózsafámon, Rózsabimbó, Jónás Géza és zenekara kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó rádióban.
0: Bár a pokoli szárazság miatt nem volt annyi szúnyog idén nyáron, mint korábban, ettől függetlenül vannak, és zavaró a jelenlétük, folyik is a gyérítésük. Ezen a héten még a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint biológiai és földi kémiai védekezés is folyik. A földi kémiai szúnyoggyérítés 4 megyét, összesen 27 települést érint. Borsod, Abaúj, Zemplénben, Ároktön, négyesen Tiszabábolnán, Tiszadorogmán, Tiszakeszin, Tiszavalkon és Tiszatarjánban végeznek kezelést, míg Hajdubiharban Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita érintett. Heves megyében Kiskörén, Pélyen, Poroszlón, Sarudon, Tiszanánán és Újlőrinc falván kerül sor szúnyoggyérítésre, Jásznagykun, Szolnokban pedig Abátszalók, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaders, Tiszafüred, Tiszarov, Tiszasűj, Tiszaszülős, Berekfürdő, Hunyadfal és Kőtelek szerepel a programban. A földi kezeléseket ilyen platós teherautókról az esti és éjszakai órákban végzik, az alkalmazott készítményt pedig nagyon alacsony dózisban juttatják ki. Az érintett településeken azonban érdemes figyelni a helyi tájékoztatást, illetve a kezelés idejére becsukni az ajtókat, ablakokat. Más területeken biológiai lárvagyérítés zajlik Győrmoson, Sopronban, Pest megyében, illetve a Ráckevei Dunaág térségében. Ez nem azonos az esti gépjárműről végzett kémiai permetezéssel. Bokor János énekel most a Dankó Rádióban a folytatásban. A nóta a rongyos csárda.

Világzene a Dankó Rádióban nem csak este 9 órától Népek Dalai című műsorunkban, hanem reggel is. Egy kis ízelítő, derűs napot, jó reggelt kívánok. Tolcsavai és Bródi János szerzeménye, a Fonográf Sajnálom, hogy így esett című dalának feldolgozása csendül fel most a folytatásban. Majoros Marianna énekel, a Napos Oldal együttes játszik.

Szeptember elején még bőven élvezhetjük a nyár gyümölcseit, miközben már megjelennek az ősz első ízei is. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Nem sokára főzőcskézünk, illetve sütögetünk. Mai szezonális receptünk főszereplője a szilva lesz, és egy illatos fahíjas morzsasütit készítünk. Majd addig nóták, népzene, és örökzöld elsőként az Úgy koppan az eső című dal, Dobrádi Ákos az előadó.

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Szilvás, pahéjas, morzsa sütit készítünk. Ha netán megjelenik a család hétvégén, akkor az se baj, hogyha nagyobb adagot csinálunk. Nagyjából hatadokhoz mondom a hozzávalókat, de ezt akár meg is lehet duplázni. 70-dek a érett szilva, 2 evőkanál barna cukor vagy méz köl bele, 1 teáskanálnyi fahé, nagyon kevés citromlé, a morzsához pedig 15-dek a zappehely, 10-dek a liszt, 1 kevés vaj, olyan 5-6-dek a barna cukor és 1 csipet só szükséges. Megmosjuk a szilvákat, kimagozzuk, negyedekre vágjuk, és beletesszük egy kivajazott sütőtálba, locsoljuk meg egy nagyon kevés citromlével, majd szórjuk meg fahéjjal és egy kevés barna cukorral, a morzsához pedig összedolgozzuk a zapelyet, lisztet, cukrot, sót és a hideg vajat, nem kell, hogy sima tésztát kapjunk, sőt, akkor jó, hogyha ilyen morzsás állagú marad, szórjuk a szilva tetejére, utána pedig 180 fokos sütőben nagyjából 30-35 percig süssük, amíg megpuhul a gyümölcs, a teteje pedig szép aranybarnára pirul, és most jön a pro tip, ahogy mostanában szokták mondani, egy kanál görög joghurttal langyosan tálalva. Egy igazán fantasztikus desszert lesz belőle, jó étvágyat kívánok! Jó muzsikát kínálok mellé, a János Vitézből a francia királylány dalát hallhatják, Zábrádi Anna Mária az előadó, az Operett Színház zenekarát és énekarát Fejfer Gyula vezényli.

Gondoltam, ne csak feldolgozás, hanem eredeti fonográfdal is csendüljön fel ebben az órában, a Ne vág ki minden fát című 73-as slágert hallhattuk. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hamarosan 9 órakor hírek, addig Balázs József és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra pedig az Este gyere késő este kezdetű csárdással indul majd. Előadója Egri József, kísér Jónás Géza és zenekara. Ezen a felvételen Tordai Zoltán a primás. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsor ajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsor ajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással csaknem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. A főváros rövid távú pénzügyi helyzetének megoldása minden későbbi fejlesztés alapja, jelentette ki a főpolgármester a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az uniós források megnyitásával a főváros jelentős beruházási időszak előtt áll, de ehhez talpon kell maradni. A városvezető jelentős eredménynek tartja, hogy 5 év után újra ülésezhet a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amely új alapokra helyezheti a kormány és a főváros viszonyát. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom, júliusban csaknem 5%-kal haladta meg az 1 évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsett volt kimutatható. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an haltak meg, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. Délután 28-33, este 17-25 fok lesz. 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

lesz a legész szobám ablata. Este gyere, késő este, icaka, icaka.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 4-én, pénteken, lassan 7 perccel, 9 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, szívből remélem, hogy kellemesen telt ez a reggelük is, és velem tartanak a folytatásban, ahogy a délelőttbe fordulunk. Lesz majd névnapos, születésnapos köszöntés, olyan muzsikákat hallgatunk majd, mint az Akácos út Szalai László előadásában, vagy a Nem sírok már többet, Bangó Margit énekel, az Örökzöldek között Korda György sláger mellett Edda felvételt is hallhatnak, és Dankó klubos örökzöld átiratokat cigán zenekari kísérettel, elsőként pedig részlet Lehár Paganini című operettjéből, előadója Fisú Mónika, Bangó János és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Holnap Lőrinc nap, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A Dinnyei és Lőrinc kapcsolatát gondolom nem kell taglalni. Emellett vannak még érdekes népi hiedelmek. Például azt tartja a mondás, hogy ha Lőrinc napján szép az idő, és igaz, hogy hidegfront érkezik, de nem lesz ronda az idő, akkor sok épp gyümölcs várható, valamint hosszú, kellemes őszre lehet számítani, de a régiek nem bízták a véletlenre, a rossz időre vonatkoztatva is volt egy jó várakozásuk, miszerint, ha esik az eső, akkor egyes vidékeken a bőséges bortermés előjele lesz az. Nos, a lényeg az, hogy előnévnapi köszöntés érkezik Szentendrére Gergely Lőrincnek, jó napot kívánok, ugyanis Telikei Sándor, a barátai szeretnének jó egészséget kívánni a párjával együtt, Szalai László előadásában pedig a nóta, amit küldenek önöknek, az Akácos út, ezt játszom most.

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Jámbor Ferencnét remélem, hogy fel is tudom most köszönteni. Jó napot kívánok, Hajdú Tibor vagyok, a Dankó Rádióból. Van egy perce, Rózsika drága.
1: Igen is.
0: Ha azt mondom, idézek, kedvenc operás kolléganőmnek sok boldog névnapot kívánok, sejti, hogy...
1: Évike.
0: Ki a megbízom. Igen.
1: Kovács Évike.
0: Igen. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok én is, sok szeretettel. A lényeg a nóta, ez pedig nem más, mint a Nem sírok én többé Bangó Margit előadásában. Ezt játszik
1: lenne. Jaj, Istenem, nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon sok köszönöm, puszi. És Évikének is, majd neki megköszönöm másképp.
0: Rendben.
1: Nagyon-nagyon köszönöm.
0: Csókolom, és nagyon szép hétvégét is kívánok előre. Puszilom.
1: Köszönöm, minden jót önöknek is.

0: hajnalba, hajnal előtt, rózsafa nyílik a házam előtt. Hajnalba, hajnal előtt, rózsafa nyílik a házam előtt.
1: Szeged és Szatymaz, illetve Szeged és Kiskun-Dorozsma között még egy darabig esetenként pótlóbuszok járnak, úgyhogy feltétlenül érdemes tájékozódni indulás előtt. Derűs napot kívánok, a Donkorádiót hallgatják. Hosszabb bejutási időre kell számítani a Budapest-Szegléd vonalon az átszállások miatt. Bányásznapokat tartanak Komlón, úgyhogy ma, holnap és még vasárnap este is egy éjszakai járat indul Komlóról vissza Pécsre, ma 12:30-kor, holnap és vasárnap hajnali 2:30-kor. Az M3-oson a Vásáros-Namén felé vezető oldalon az 50-es kilométernél az átterelt belső sávon egy műszaki hibás személyautó vesztegel elég veszélyes helyen. A terelés kezdeténél a 47-es kilométernél érdemes a külső sávot választani. Az M5-ösön pedig a Röszke felé vezető oldalon a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó szerencsére csak koccant. A külső sávot zárták le. A 77-es kilométernél jó utat kívánok! Hát, egy picikét pityergős lesz most a folytatás. Az eredeti dal Dajka Margit nevéhez köthető, most pedig a Csákányi család, Csákányi László és Csákányi Eszter előadásában hallgatjuk meg. Ez a Bohóc dal.

0: Az egyik ember gazdag, az övé minden kincs. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs.
1: A másik ember boldog,

gondolom hallották már, hogy holnap és vasárnap tematikus hétvégével emlékezünk Zárai Mártára, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nos, 10 órakor kezdődik az aranylemezek, és a mai műsorban délelőtt egy olyan archív interjú részletet is hallhatnak, amelyből kiderül, hogy ki volt az a közismert énekes kolléga, akitől nem várt, de nagyon kedves bíztatást kapott az énekesnő még pályakezdő korában. Érdemes lesz hallgatni, tehát ma is az aranylemezeket, szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban most is, a Piros Tulipán Pór Pétertől 1968-ból.

A könnyű zene cigánzenekari kísérettel azért különösen izgalmas, mert két eltérő zenei világ találkozik benne. Egyrészt a könnyű zene gyakran modernebb, kötöttebb dallamvilága, és a cigánzenekar szabadabb, érzelmesebb, improvizatív játéka. Így ugyanaz a dal teljesen másképpen szól. Egy ismert sláger vagy táncdal cigánzenekarra sokkal szenvedélyesebb, ha mondhatom ezt, húzósabb karaktert kap, és a primás személyisége is hozzáadódik a dalhoz, mert nem egyszerűen lejátsza a dallamot, hanem díszíti, elenged egy-egy hangot, visszatart, ráfelel az énekesre, és ez egy jól ismert sláger esetében egészen különleges végeredményt ad majd. Tessenek most meghallgatni, nem sokára Budai Beatrix énekel Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével, Legszebb város Batyi, szól Erdélyi Mihály szerzeménye, utána pedig egy különleges felvétel a Csillagok háborúja fő témája, ifjabb Berki Béla és zenekara tolmácsolásában. Most pedig Ferenci György énekel, ifjabb Sárküzi Lajos és zenekara kísér, a dal pedig az Én úgy szeretek részeg lenni a Dankó Rádióban.

Netán önöknek is hiányosak az ismereteik a nagykörűi cseresznyéről, mint ahogy nekem is, akkor érdemes hallgatni Jókvecsei Á. Miklós színművész, de erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Jász Nagykun Szolnok megye értéktárának büszkeségét ugyanis ő mutatja be. Hamarosan magát a települést, Nagykörűt én veszem górcső alá, majd hétfőn, de ennyire ne szaladjunk előre. Most a folytatásban Paul McCartney és Stevie Wonder világslágere az Ebony and Ivory szól a Stúdió 11 feldolgozásában. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd Jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, Gál Zoltán barátom teljesíti a kéréseket, jön a Szívküldi Szívnek szívesen. Tematikus hétvégén főszereplője, ahogy korábban említettem már, Zárai Márta, hétvégén reggelente pedig Nádas Györgyel ébredhetnek, hogyha van kedvük, a mai műsorunkat, vagy bármelyiket újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Én pedig megköszönöm egész heti kitüntető figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Hétfőn találkozunk ismét, addig is szép hétvégét, derűs napot, viszont hallásra!

0: megyéről vármegyére. Jász-Nagykun-Szolnok.
1: Édes, ropogós, fekete szív a Tisza partján. Nagykörűi cseresznye. A település honlapja így ír a különleges gyümölcsről. A cseresznye számára oly kedvező talaj és éghajlati feltételek már a középkorban is megvoltak a körűi medencében. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy vegyesházi királyaink idején a monostor és a falu lakói több gyümölcsfajtával együtt termesztettek és fogyasztottak cseresznyét is. A Tisza közelében szigetként kiemelkedő homokos vonulat ideális terep a cseresznye termesztéséhez. A talaj mellett a térség sajátos mikroklimája is segíti a munkát. Itt már a 19. században tudatosan válogatták a legjobb fajtákat. A nagykörűi cseresznye tájfajtának számít, melynek sem fája, sem gyümölcse nem azonos a germersdorfi fajtákkal. Mégis sokan tévesen rokonítják, mert a termés igen nagy szemű, kifejezetten ropogós, a héj erős, élénkpiros, majd az érés végén szinte teljesen fekete lesz. A gyümölcs szív alakú. Itt terül el az ország legnagyobb összefüggő cseresznyése, sőt, itt található a legnagyobb magyar cseresznyefajta gyűjtemény is, amely több mint 100 fajtát őriz. A település híres rendezvénye a Cseresznyefesztivál. Nagykörű, joggal viseli a Cseresznye fővárosa címet.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Önök is oda? Ön hova?
4: Ki állhat egy nagy érzés útjába?
5: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
4: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Ma 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. 2 lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntető eljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. őket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban. Csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek, és jelentős 9%-os növekedés volt a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben. Ukrajnában és Oroszországban is folytatódtak a támadások. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a kijevi és az odesszai régióban hajtottak végre akciókat. Elsősorban katonai logisztikai központokra, hajókra és energetikai infrastruktúrákra mértek csapást. Közben a légvédelem csaknem 500 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. Országos tüntetést tartanak holnap Horvátországban az illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék miatt. A szervezők a szemét azonnali eltávolítását, kármentesítést és a felelősök megállapítását követelik. Az ügyben a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség nyomoz. A gyanú szerint a káros anyagok egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett újrahasznosításra, de azokat részben elföldelték, részben a szabadban halmozták fel. A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. 10 óra 4 perc.
7: Ezek. Jó napot kívánok, Földi Krisztina vagyok. Ma mások mellett Ambrus Kiri, a 100 fok Celsius, a Szikonor, Komár László, Csepreg Géva, Pere János, a Generál, Zárai Márta, Hofi Géza, Delhusza John és Kovács Kati dalai szólnak. Valamint születésnapján köszöntjük Várkonyi Mátyás zeneszerzőt. Straub Dezső előadásában a Bonasera Signorina magyar változatával kezdünk, Bradány Évvel szövegével. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

80-as évek hangulata élet fel az aranylemezek folytatásában, hiszen Csukás István mesefigurájáról, Pompomról szól Litvai Imre és Drosztmér István szerzeménye a 100 Fok Celsius előadásában. Utána pedig pontosan 10 évvel korábbról, 1974-ből idézzük fel Pelles Péter Pál és Jámbor László Kicsi Felhő című szerzeményét a Szikonor együttes előadásában.

A Gipfivérek Ivor Novello díjas szerzeménye a Woman in Love Barbra Streisand előadásában vált világslágerré. A magyar változatát a szerelmes asszonyt Bradány Iván szövegével Mátrai Zsuzsa énekli az aranylemezekben.

A Neoton Família hazai és nemzetközi karrierje után Csepregi Éva szólistaként is sikeres előadó lett. Az 1987-es Kék Korszak című nagylemeze egyik slágere, Bob Hitley és Szép Pál Szeret vagy nem szeret című szerzeménye következik az aranylemezekben.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a könnyű zenében miért nincs magyar világsztárunk, miközben számtalan tehetséges szerző és előadó tevékenykedik itthon. Nos, az egyik magyarázat érthető módon az évtizedeken át tartó kultúrpolitika, ami nemhogy nem támogatta, hanem még akadályozta is a nyugati érvényesülést. Ha például egy magyar zenekar meghívást kapott koncertre, fesztiválra, turnéra vagy lemezfelvételre mondjuk Angliába, Amerikába vagy valamelyik nyugat-európai országba, lehet, hogy egyszer elengedték őket, de visszatérni már nem tudtak, hogy kiteljesedhessen a nemzetközi karrierjük. Ez történt például az Illés

0: és kin alá rakták a kísérletet. Tehát fordítva volt, ez nagyon érdekes volt. Az egyik volt az Everybody Join Us, ami holland szerzők dala, a másik a Vedőkák, a Szélkakas, ami az én dalom volt. És kin voltunk, tévéadás, Mercedesekkel vittek oda, ide-oda, fantasztikus élmény volt, hát ez 75-ben volt, 74-ben volt, akkor még kicsit más világ volt, és mondták, hogy annyira jól megy, és fölkerültünk a slágerlista első helyzet, mind a két dal ott volt, slágerlistás, és azt mondták, hogy jöjjünk két hét múlva. Igen, nem, csak nem volt utána. És ez nyisz, így elvágta a karriert, és épp néztem, hogy akkor volt a Waterloo a abbának, és ők berobbantak. Tehát ezen csak ilyen gondolati játék, hogy mi lett volna, ha.
1: Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották, aki Amerikából is kapott visszajelzést arról, hogy világszínvonalú, amit csinál, hiszen a Miklós Tibor szövegére írt Könnyű álmot hozzon az éj című szerzeményért dalszerzői díjat nyert a Tengeren túlon 1977-ben. A kiváló szerzőpáros később a magyar színház történelembe is beírta magát, amikor megalapították a legendás Rock Színházat, és megírták az első magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat. Várkonyi Mátyás ma ünnepli a születésnapját, így innen is sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezeket pedig a Könnyű álmot hozzon az éj című dallal folytatjuk a Generál előadásában.

Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 évest játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Az aranylemezek első részét Fényes Szabolcs melódiájával zárjuk, bár most instrumentális változatban a Magyar Rádió vonós tánczenekara előadásában hallhatják a Tóparti látomás című film zenéjét, rá fogják tudni énekelni a szövegét, hiszen az Álmaimban valahol szól a hírekig. 11 óra 4 perckor pedig Hofi Gézával folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végén kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamosenergia ellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett kétszer egy sávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Emlékeztetett, hogy a kétszer kétsávos kivitelezést márciusban, alig néhány héttel a választás előtt Lázár János volt építési közlekedési miniszter rendelte meg. A magas hozzáadott érték a magyar agrárgazdaság nagy lehetősége, jelentette ki az agrárminiszter a 20. COPRELI tájékoztatóján. Bóna Szabolcs szerint a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia és a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességéhez. A hazai élelmiszereket népszerűsítő jubileumi program jövő szerdán és sütörtökön több mint 150 magyar vállalkozást és szakmai partnert mutat be az ország 8 településén. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőr szakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem születik érdemi előrelépés. Arra lehet számítani, hogy a dolgozók tömegesen mennek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdenek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek, és jelentős 9%-os növekedés volt a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Országszerte változóan napos, felhős az idő. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
4: Péntek van, így sokan már megtervezték a hétvégi programjaikat. Akinek viszont még ötlete sincs, csinálhatja azt, amit Pályer András és S. Nagy István 1971-ben dalban megírt. Hofi Géza pedig zseniálisan előadott. Felmegyek hozzád vasárnap délben. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes rádióhallgatást kívánok ezzel a vidám dallal.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: mikor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne.
1: A magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

A Halhatatlanok társulatát a Magyar Televízió egykori kulturális szerkesztősége, a Stúdió című műsor alkotói Érdi Sándor és Szegvári Katalin hozták létre 1996-ban egy portrésorozat ötlete nyomán. A társulat örökös tagjaira minden évben több kategóriában a közönség szavazhat, emiatt nagy megtiszteltetésnek számít. A díjazott művészek lábnyomát vagy cipőlenyomatát megörökítik, és a Pesti Broadway-n, vagyis a Nagymező utcában ünnepélyes keretek között avatják fel minden évben a Halhatatlanok sétányán. Az évek lassan évtizedek alatt az örökös tagok közé került például Darvasi Vámp, Sotai Rén, Melis György, Tolnai Klári, Gábor Miklós, Tábori Nóra, ifjabb Harangozó Gyula, Kalmár Magda, Kulka János, Hirtling István, Pitti Katalin, Csúlya Imre, Kovács Adél, és még sorolhatnám. A 2026-os közönségszavazás alapján a Halhatatlanok társulatának örökös tagja lett idén Szulák Andrea is, akinek innen is szívből gratulálunk. Az aranylemezekben most ő énekli Michel Legrand Oscar-díjas dalának magyar változatát, a Szélmalmot, Bradány Iván szövegével, Kossz Szilveszter és a Groove Dealers együttes kíséretével. 4.

Bár már elkezdődött a szeptember, és a legtöbb ember visszatért a munkahelyére, a gyerekek pedig az iskolákba, Delhusza John 1979-es slágere, Pásztor László és Jakab György szerzeménye, a Nikase Perimeno most ide varázsolja nekünk a tengert, a kékeget és a felhőtlen nyarat az aranylemezekbe.

Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációs élményt jelentenek a mostani 50 körülieknek, hiszen a 80-as években rengeteget láttunk közülük moziban vagy tévében. De a rajongók szeretete cseppet sem lankad, akárhány év is telt el azóta. Olaszországban júniusban, nálunk ráckevén július közepén rendezték meg az immár több napos Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivált. Németországban pedig tegnap kezdődött és vasárnapig tart az idei 25. jubileumi Spencer Hill Fesztivál nevű rendezvény. A hazai rajongók és a nosztalgiázók kedvéért most a Különben Dübe Jövünk című film főcímdalának magyar változata szól az aranylemezekben. Guido és Maurizio de Angelis zenéjéhez Kovács Kati írta a magyar szöveget, és ő is énekli a jól ismert filmslágert.

A Metronom 77 dalfesztivál díjazott szerzeményeivel folytatjuk az aranylemezeket. A második helyezést a Color együttes nyerte el Bokor Tibor és Gulyás Péter Pál Fényes kövek című dalával. A győztes Illés Lajos és Görgei Gábor szerzeménye a Hogyha egyszer lett, amit az újjászervezett Illés együttes és Serfőző Anikó adott elő. A harmadik helyen pedig Del Husa John szerzeménye a Táncolj még végzett, amely diszkó királynővé avatta Szűcs Juditot.

0: A Dankó Rádióban holnap és vasárnap tematikus hétvégével emlékezünk a 100 éve született Zárai Márta énekesnőre. Mindkét napon válogatunk örökzöld felvételeiből és archív interjú részletekből ismerhetik meg még jobban a pályafutását. Az aranylemezekben korábban már szó volt arról, hogy diplomás színésznőként döntött úgy, hogy mégsem operett primadonna, hanem inkább táncdalénekesnő lesz, és pályáját 1950-ben a híres MK-ben kezdte. Ezt az időszakot elevenítette fel Zárai Márta egy interjúban.
1: Az MK a Körút és a Rákóczi út sarkán állt, és végig kétoldalt üveg ablaka volt, amit nyáron kinyitottak. Most a Putnoki Gabi, mikor végzett a Corvinban és ment haza, akkor én nagyon meghatódtam, mert ismertem őt, de nem túl közelről, és talán láthatta, vagy tudhatta, hogy lámpalázas vagyok, mert féltem, hogy lesz-e sikerem. Ez minden nap izgatott, minden nap fontos volt az ott lévő közönségnek a szórakoztatása, és egyszer csak nézek szembe az ablakhoz, és ott állt a Putnoki Gabi, és mind a két kezét fölemelte és integetett, összeszorította a kezét, kvázi szurkolt nekem. És ez olyan aranyos volt, mert nem nagyon szoktak a kollégák így szurkolni egy kezdőnek.
0: Zárai Mártát hallották egy archív interjú részletben, most pedig az első igazán nagy slágere csendül fel az aranylemezekben. Zsoldos László és Szenes Iván Mondd, miért szeretsz te mást című szerzeményének 1957-es felvételén a Magyar Rádió tánczenekara közreműködött. Mondd,

ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

Kedves hallgatóink, az aranylemezek végéhez értünk, de zárásként még világkörüli útra megyünk, Rómától Mexikóvároson át Tokióig, hiszen Haki Tamás fütyművész a Stúdió 11 kíséretével az Olimpia című felvételen csupa olyan várost érint, ahol rendeztek nyári olimpiai játékokat. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy jól érezték magukat és hétfőn délelőtt is velünk tartanak. Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok a Jó ebédhez szólanótához, majd a Szívküldi Szívnek szívesen című kívánságműsorunkhoz, amelyekkel Budai Beatrix, illetve Gázoltán és Nemesnyi kivárja önöket. A viszonthallásra jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Partneri együttműködést kínál az egyetemeknek a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter hangsúlyozta, közös érdek, hogy a hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete helyreálljon, és a hazai egyetemek nemzetközi összehasonlításban is kimagasló eredményt érjenek el. Emlékeztetett, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az ügyészek országos egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyét ért politikai támadások miatt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett kétszer egy sávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezentúl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Országszerte változóan napos, felhős az idő, számottevő eső nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökés. Kések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. Holnap elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A hatalom valódi ideológiáját, értékrendjét leginkább az árulja el, miként bánik az elesettekkel, kiszolgáltatottakkal. Iványi Gábor lelkész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. szeptember 4-én, pénteken is. Jó ebédhez szól a nóta. Ehhez én jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok minden kedves hallgatónknak. Stílusosan induljunk a Most kezdődik a tánc című csárdással. Előadja Gáspár Ani és Kapi Gábor, aztán Szász Kati énekel. A Halkan pengesd ezt a csárdást című dalt halljuk másodikként. Nótára fel, kedves Dankó család!

Ha szíved bezárnál, szebb lenne az élet. Tasnádi László és Sági Ilona közös szerzeményét most Szóka Júlia primadonna előadásában halljuk egy 2021-es stúdiókoncertről. Majd Bangó Marika a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót nyújtja át hallgatóinknak, aztán Oswald Marikát és Kalocsai Zsuzsát halljuk, a Budapesti Operett Színház legendás énekesnőit. Ekkor felcsendül az Ördög bújt a vonóba című csárdás. A sort Tarnai Kis László felvételével zárjuk, és az Egy kicsi ház van a domb tetején című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

0: betokor, várodok is lakodom tetején, gyere oda édes szeres felém.
1: Ahol az én bölcsöm ringott, énekli már is a folytatásban Farkas Rozika Berki Péter zenekarával, majd a Kalapomra páros Tubarózsát tettem című dal is felcsendül, na de itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen a tubarózsa bizony nem akármilyen virág. Hófehér, szépséges és olyan illata van, hogy még este is messziről magára vonja a figyelmet. Talán ezért is kerülhetett egykor a kalap mellé, ráadásul nem is egy, hanem mindjárt két szál. Hogy azért, mert így szebb volt, vagy mert így könnyebb volt felhívni magára a figyelmet, azt már bízzuk rá a nótára, hiszen ezt Adorján Sándor megírta nekünk már több évtizeddel ezelőtt. Kollár Katalin és idősebb Dersi György adja elő az említett dalt, majd Karcagi Nagy Zoltán és Hajnal Nikolett is dalra fakad. Az Ez a vonat most van indulóban, az Államalom áll a vitorlája, a Kiskutya Nagykutya és a Nádfedeles Kis Házikom című csárdások is mind-mind felsorakoznak a soron következő zenei összeállításban.

Szeredi Krisztina, Gáti Pál, Szigeti Eszter és Csala Judit nóta felvételeivel folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, ahol továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A Nincs a Földön olyan ember című hallgatót követően a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Csendül a nóta és a Táncba hív a nóta engem című klasszikus magyar nótát halljuk.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

Az András egy igazán régi név, görög eredetű, jelentése férfias, és már az Árpád korban is gyakori volt nálunk. Három Árpádházi királyunk is András volt, de a következő dal Andrása már csak Andris, és királyi teendők helyett egészen más dolga akad, például almát szedni, hogy kivel? Már is elárulom önöknek, Zentai Anna énekel a folytatásban, aztán Rigó Mónikát halljuk, és az Elment a Lidi néni a vásárba című csárdást. Hallgassuk meg!

mentali di neni a vasárba csuhalja, bacsút köte a hátára csuhalja, bacsújába széna meg szalma, úgy mentali di néni a vasárba csuhalja, bacsújába széna meg szalma, úgy mentali di néni a vasárba csuhalja.

becsuhalja. Mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, becsuhalja.

0: De a házunk előtt, de ne járj vele, de csuhálja. De oly, de de de de de de de de de de de de.
1: Bojtor Imre, Szegedi Csaba, Mikó István és Kovács Apolónia nótázik a következő percekben. Itt a Magyar Zene Rádiójában hamarosan felcsendül a Harag nem volt a lelkemben című hallgató, majd a 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, a Hogyha nékem sok pénzem lesz, és a Sárgul már a Kukoricaszár című dalt halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Ezúttal egy kis cimbalom muzsika szól, Morzsó Oszkár játszik a Hungarikum hangszeren, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk a hírek után. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei, az érdekképviseletek hangsúlyozása. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Már lehet pályázni a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a KEF megfelelő működése kulcsfontosságú a költségvetési, megtakarítási célok eléréséhez és az előző kormánytól hátrahagyott pénzügyi örökség kezeléséhez. Ezért világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől. Pályázni október 2-ig lehet. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. Az egészségügyi világszervezet raktárépületét is találat érte az éjszakai Kijev megye elleni orosz légi csapásokban. Az épületben egészségügyi készleteket tároltak. A WHO alkalmazottai nem sérültek meg. Csak idén eddig legkevesebb 20 támadás érintett valamilyen humanitárius célú raktárat. Köztük 15 olyat, ahol egészségügyi eszközöket tároltak. Újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. Azt egyelőre nem közölték, hogyan oszlik meg a leépítés az egyes márkák és országok között, így azt sem tudni, hogy a győri Audi gyárat érinti-e a döntés. A cégcsoport már korábban döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a költségcsökkentési programjának eddigi legdrasztikusabb lépése. A koncern évek óta nehézségekkel küzd, egyebek mellett a kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Itt a Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak. A vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Estig csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Holnap reggel északnyugat felől felhők érkeznek, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Már is folytatjuk műsorunkat, jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel üdvözlöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be hozzánk. Nótázzunk egészen 2 óráig. A Sárga a Rigó, Kerek a Cipó és a Szép a rózsám, nincs hibája című csárdást halljuk már is. Kalina Enikőt, majd Szőlősi Emesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Jó rádiózást!
6: Sárga

Toki Balogh Ernővel és zenekarával énekel a következő percekben Smidélius Éva. Egy 2022-es albumról csendül fel Petőfi Sándor megzenésített verse Egressy Béni dallamaival. A címe Ez a világ, amilyen nagy. Majd Újvári Marikát, Somogyi Erikát és Bányai Mártont halljuk, valamint a domboldalon áll egy öreg nyárfa, a Száldogál a fecske és a Hajnalom csillagom című magyar népies műdalt. Fogadják sok szeretettel!

Alcaraz.

A galamb szívet örököltem az édesanyámtól című hallgatót a Magyar Állami Operaház örökös tagja Berkes János is repertoárján tartja. Hallgassuk meg Németh Csicsó József zenekarának kíséretével. Dankó klubos felvétellel megyünk tovább.

Fonyó Barbara, Dóka Zsuzsa, Nemesi Ildikó és Reményi Sándor nótázik a következő percekben. A Fehér Selyem csipkés szélű drága kicsi kendőm című hallgató után az Él a magyar mindörökké című melódia csendül fel. Persze két csárdás is helyet kap, csak úgy mondom magának, és minek a szőke innékem címmel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

Liszt Ferenc nem csak világhírű zongoraművész és zeneszerző volt, hanem a magyar zene nagy rajongója is. Különösen megihlette a magyar cigányzenészek játéka, a dallamok szabadsága, a virtuózitás, az improvizatív előadásmód. Ezekből az élményekből is táplálkoztak híres magyar rapszódiái. A 15. rapszódia pedig maga a magyar történelem zenében. Liszt Ferenc a legendás Rákóczi indulót dolgozta fel benne. Most hallgassuk meg ezt a nagyszerű muzsikát a 100 tagú cigányzenekar előadásában.

Az elmúlt percekben a 100 tagú cigány zenekar játszott Liszt Ferenc 15. magyar rapszódiáját hallottuk. A folytatásban is a 100 tagú cigány zenekar muzsikál, de egy kicsit szűkebb kontingensben. Szólistáiból verbuválódott zenekar kíséri Tolnai Andrást, a Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával is kitüntetett énekest. Hallgassuk meg a Hegedűm Hegedűm című magyar nótát, majd Barabás Sári, így 3/4-2 tájékában jó estét kíván minden kedves hallgatónknak!

Elhullott a csillogó hó, ó, de jó is lenne például, ha december 23-án este elkezdene havazni, és egészen így tenne december 26-27-éig. Gyönyörű fehér karácsonyt kívánok mindnyájunknak. Talán az égiek idén megajándékoznak minket ezzel az élménnyel. Minden esetre most Csuti Csaba adja elő a Lehullott a csillogó hó című dalt, Kondor Ernő szerzeményét. Aztán Petőfi Sándor megzenésített versével Jenei Gábor érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, amikor is a Befordultam a konyhára című népszerű magyar nótát Toki Balog Ernő zenekara kíséri.

0: az a csókos asszony, ha az enyém, csak az enyém lehetne.
1: Dankó Rádió, Baján FM 92,2, a magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Déki Lakatos Sándor és zenekara játszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban 2-től 5-ig jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, Gál Zoltán várja önöket, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és az önök történeteivel itt a Magyar Zene Rádiójában. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallott. Találkozzunk hétvégén 11 órától a Dankó Extrában, majd a déli harangszót követően ugyanígy jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Szép hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a híreket Demet Íme szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre. Az Európai Unió tanácsa 2022-ben döntött arról, hogy az úgynevezett KEKVA alapítványok fenntartásába adott felsőoktatási intézmények nem köthetnek új Erasmus szerződéseket. A magyar hallgatók így 2024 őszétől nem vettek részt a nemzetközi mobilitási programban. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészület. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. További segélyt küld Nepálnak az Európai Unió, 500 ezer euróval járul hozzá humanitárius akcióhoz. A támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmányt tartalmazott. Főként élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet vitt, a villámáradás sújtotta Nepálba. A 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában több mint 1200-an meghaltak és mintegy 5000-en eltűntek, közöttük 3 magyar. Közben újabb túlélőket találtak. Tegnap sikerült élve kimenteni 2 munkást egy alagútból. 2 újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi komp baleset helyszínén, több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett. 16 embert továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott. A komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Idehaza holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Végül az időjárásról. Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel egy óra múlva jelentkezünk ismét itt a Dankó Rádióban.
0: Szívködi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a hét utolsó munkanapján, és remélem, hogy velünk töltik a következő 3 órát kitűnő zenék és előadók társaságában. Remek kéréseik között ma is a szerkesztő Nemesnyi kiválogatott, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-60-71. Köszöntjük a Rozáliákat névnapjukon, és azokat, akik szeptember 4-én születtek. Varga Román Szlovákiából, Csicsóról írt, szeretnénk köszönteni édesanyánkat Varga Rozáliát névnapján, gyermekei Román, Patrik és Viki Szegedről, és unokái Lilke és Flóra, akik sok boldog névnapot kívánnak a mamának. Horváth Lászlóné Rozáliának névnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben az a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Debrecenben Majorné Rozikának névnapja alkalmából minden jót kíván a kis csapat. Vértes Acsán Horváth Endrénét névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti húga Új-Lengyelből. Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

Hajdú Sámsonban Kun Sándorné Rozáliának névnapi alkalmából minden jót kívánunk. Tiszaszőlősön Gyenes Lajosné Jutkának születésnapi alkalmából kívánunk minden jót. Egerben Róza szeretné hallani ugyanezt a gyönyörű nótát. Bokor János énekel, könycseppek az útporában.

Sántani Erzsike Kabáról, Erdős Melindától kért nótát. Egyenesen nótacsokor következik. Úgy kezdődik, hogy zsebkendőm négy sarka.

0: és most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Csörnyeiné vagyok Győrságról. Szeretném köszönteni Halász Gyulánét névnapján Tényőn. Isten éltesse sokáig, minden jót kíván neki szeretettel, húga Erzsi. A nóta, amit kérnék, nem tudjuk, mi vár még ránk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy hívott minket, és szeretettel adjuk át. Kovács Kati énekel, nem tudjuk még, hogy mi is vár ránk.

Augusztus 29-én Füzesgyarmaton voltunk egy nótás napon. Szeretnénk egy vidám nótával megköszönni a szervezést és a szíves vendégvárást Nagy Jánosné Erzsikének és minden fellépő előadónak, zenei kísérőnek, írta Samóné Marika és nótás barátai. Nádasdi László énekel, kísér Balázs József zenekara, zöldre van a Rácsos kapu festve.

zöldre festett kapud előtt, hazafelé minden este megáll. Elnézem a kis kertetben, most nyílnak a legszebb színű virágok. Bazsahózsal millión, török szekű mindig lapot cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz fedélnek. Bazsahózsal millión, török szekű mindig lapot cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz fedélnek.

hogy köszönöm, hogy a te szíved enyémből lett. Ránk ragyog a hóvilág, esti szellők szerelemről beszélünk, de nyílon az ó kis virágot, köszönöm, hogy

Ilyenek ezek az öltre festett kapuk. Na, menjünk tovább egy nótával. Hajnalné Rozikát névnapi alkalmából és férjét születésnapja alkalmából köszönti sok-sok szeretettel Szabóné Eszter. Mandák János és Vantara Anikó ma ünneplik 22. házassági évfordulójukat. Ezúton köszönti az ünnepelteket három csodálatos gyermekük, szüleik és a család valamennyi tagja. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, hadd mondjam el imádsággal.

Kis Lászlóné Hajdú Szoboszlón szeretné meghallgatni a következő nótát, melyet Baracskai Tibor énekel. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

0: táncra perdül, hozza a cigány. Jaj, ha ez az éjszaka, három teljes héti tartana. Hajlik a rózsaknak, hajlik a lány, táncra perdül, hozza a cigány.
1: Bíró Mihályné pápán férjét szeretné meglepni egyik kedves nótájával, Kulcsár Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

imádott édesanyjára, Torma Mártonnéra, aki a Csincsei temetőben nyugszik, emlékezik szerető lánya Jutka. Édesanyjára, Hajnal Lászlóné Rozikára szeretettel emlékezik lánya Edit. Balázs Pali énekel, édesanyám, hálás vagyok neked.

0: Köszönöm neked.
1: A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 3:03. Martfön Vejének, Majzik Imrének születésnapja alkalmából kíván jó egészséget sok szeretettel anyósa Rajna Ferencné és családja Rákóczi falváról. Lente Lajost Jeremiás Béla zenekara kíséri, ami öreg bodrikutyánk.

0: a teglazdán nem jön többé vissza.
1: Hajasné Zsóka békésen szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Béres Ferencet Suha Balokkelmán zenekara kíséri, Jászmin Bokor kihajlik az utcára.

0: Makón Mosányi Árpádné várja a következő nótát, melyet már rég hallott. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Anyám asszony legény.
1: Anyám asszony legény, anyám asszony legény, akinek még nincsen párja. Aki a nagy utcát, aki a nagy utcát,

vasárnap is maga járja. Semmi sem lesz így belőle, mit is lehet várni tőle. Aki a nagy utcát, aki a nagy utcát, vasárnap is maga járja. A sok szőke kislány, a sok barna kislány,

használja, hogyha nem is állja, van ki megpróbálja, hogy egy legény se vesszen tárba. A nézést is alig állja, csókra, de hogy áll a szája, hogyha nem is állja, van ki megpróbálja.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket és minden Dankó Rádió hallgatót. Nagyberényben köszöntik egy Csaka Melindát születésnapján. Nagyon sok boldogságot kívánok szülei, testvére és ismerősei szeretettel, Isten áldásával. Motivátor a boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, szép napot!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Geiger Imrének Balaton Endréden 84. születésnapja alkalmából minden jót kíván szerető családja és felesége. Szobatársának 88. születésnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel Jutka néni. Édesapjának idősebb Hajnal László elemérnek 70. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a családtagok nevében, Edit. A Motiva zenekart halljuk születésnapodra.

Somogyi Béla Érdről írt nekünk. 1976. szeptember 4-én fogadtunk egymásnak örökhűséget, bizony ennek már 50 éve. Ez idő alatt született 2 szép lányunk és 4 gyönyörű, okos unokánk. Feleségemnek hálából, hogy mindig mellettem volt, szeretnék küldeni egy dalt. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

Kedves hallgatóink, Zárai Márta idén lenne 100 éves, az előttünk álló hétvégén kitűnő felvételeiből válogatunk ez alkalomból. Pécsen ünnepli 55. házassági évfordulóját dr. Lendvai László és kedves felesége Gizike kíván nagyon jó egészséget, hosszú, boldog, együtt töltött sok-sok évet még szeretettel Margó és Feri Keszthelyről. 60-i kis Gyöngyit és Tarnai kis Lászlót halljuk, 25 szál rózsa.

Tarnazsadányban Már Jánosné Rózsikának, Karácsondon Fülöp Lászlóné Rózsának örömteli boldog névnapot, jó egészséget, minden szépet, jót kívánunk szeretettel, millió öleléssel, Incike és Jóska, Huszti Péter énekel, csak a szépre emlékezem.

csak a szépre emlékezem. Az első boldog nyár, két csillag a két szemeden, fény lett az éjszakában. A Vén-szigetre eljött a nyár,

Nagykanizsán Kozmáné Margit szeretné hallani a következő dalt. Besagyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

0: kapcsolat.
1: Nagyszerű dalokkal várom Önöket a hírek után. János legyen fenn a Jánoshegyen, félteni kell Zalatnai Saroltától, és a kéket nyílik a tavaszi, ne felejts, most Toki Horváth Gyula zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Önök is oda? Ön hova?
2: Ki állhat egy nagy érzés útjába?
3: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
2: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Ma 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Növelni a diplomások számát a kormány, továbbra is sztrájkra készülnek a szociális dolgozók, a hétvégén is napos száraz idő lesz. A híreket Demet Imea szerkesztette a mikrofonnál, Ceglédi Edit. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormány fő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már nem rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal, már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Duna híd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca, azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon lehet halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter ma közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Lázár János korábbi miniszter ugyanis a tavaszi választás előtt néhány héttel rendelte meg a dupla sávos szélesítést. A felszabaduló összeget más útfelújításokra fordítják majd. Fokozottan ellenőrzik, ha kell, fel is függesztik a vízkivitelt a nagykunsági öntözőrendszeren a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A rendkívüli csapadékhiány miatt ugyanis tovább csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje. A kiskörei duzzasztóműnél a minimális nyári értékre 610 cm-re esett a vízszint, ezzel a tározóban elfogyott a hasznosítható vízkészlet. Ahhoz, hogy ezt a vízállítást tartani lehessen, felére kell csökkenteni a napi vízfelhasználást. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről és a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Az időjárásról: estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, holnap napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. A híradást Deme Tímea szerkesztette. Ceglédi Editet hallották.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Aranyosi Bálint feleségének 60-ból küldi a következő nótát, melyet Bojtos Luca és Egri József énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Szép a rózsám, nincs hibája.

Édesanyámnak, Alapi Lászlónénak születésnapja alkalmából szeretném küldeni a dalt, és édesapámra is szeretettel gondolok, írta Alapi Hajnalka. Aracki László énekel, térden állva kérlek téged.

0: Ungán Kilányi Máté mozdonyvezető gyakornoknak 22. születésnapja és közelgő névnapja alkalmából minden jót kívánnak, amit az élet csak megadhat, sok szeretettel nagyszülei Belegrádról. Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri, megy a gőzös kanizsára.
1: Megy a gőzös, megy a gőzös.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlet kívánok, Kupai Kálmán vagyok, Szegedről. Szeptember 4-én lesz a négy napom. Erre az alkalomra szeretném kérni, hogy nincs már nékem hová hazamennem. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Tisza nánán, Sinka Béláné, szintén névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a dalt. Fényes György énekel, kísér Ránc Géza zenekara.

0: Egerből Harmatné Zsóka Lugosi Katitól kért egy jó nótacsokrot, Johann János zenekara kíséri. Úgy kezdődik, hogy gyertek ide, budapesti cigányok.
1: Gyertek ide, budapesti cigányok!

van nekem szerető, megy ne mint az égen a csillag, szőke és fekete, vala áll, mint szemembe a csillag.

Derekiben Béresné Rozikának boldog névnapot kíván sógornője, és szeretettel küldi a következő dalt. Kalmár Magda énekel, János legyen fenn a János hegyen.

0: Nótáskedvű volt az apám című rovatunkban. Mindig egy-egy ismert előadó művészt szólítunk meg, és arra kérjük, árulj el, melyik a kedvenc nótája.
1: Ráckevei Anna, színművésznő vagyok. Ugyan nekem nincs kedvenc nótám, de az édesapámnak volt egy, és így egy kicsit az enyém is lett. Ez úgy kezdődik, hogy nótáskedvű volt az apám, és ő ezt nagyon-nagyon sokszor énekelte, amikor jó kedve volt, amikor összejött a család vagy a rokonság.
0: Hallgatóinknak is kedvence, Kalmár Pál énekel, Késér ifjabb Magyar Imre zenekara.

Módosné Irénke édesapjának küldi kedvenc nótáját, Domahidi Lászlót Járóka Sándor zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Farkas Rozika kiváló énekesünk felvétele 35 éve született a Magyar Rádióban. Vellétei Magda Káragőzért című csárdása és Boros Lajos zenekara kíséretével. Ezzel a felvétellel szeretnénk köszönteni névnapján Farkas Rozikát, aki megismertette ezt a vidám csárdást a nóta kedvelő közönséggel. Budapestről Barna Beatrix a szerző lánya. Farkas Rozikát szeretettel köszöntjük mi is, és további egészségben, sikerekben gazdag éveket kívánunk, és persze sok-sok fellépést a Dankó Rádió közönsége előtt. Rozikát Boros Lajos zenekara kíséri Kára Gőzért.

A következő gyönyörű örökzöldet Baján Ilona szeretné meghallgatni. Zalatnai Saroltát a Stúdió 11 kíséri. Félteni kell.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perccel múlt 3:30. A Bajszántóra Kerekesné Máriának sógornője küldi szeretettel a nótáját, Világi Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri, Márványkőből van a tiszafeneke.

Fényes Zsoltné Ürömön édesanyjára névnapja alkalmából és valamennyi elhunyt szerettére emlékezik a következő dallal. Drága édesanyjára Víg Ferencnére névnapja alkalmából szeretettel emlékezik Bartik Józsefné Rozália Szombathelyen, aki szintén ma tartja névnapját, sajnos már 4 éve egyedül. Dóri Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri, édesanyám is volt nékem.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Danko Rádió! Szeptember 4-én Angliába Erdeiné Szócska Ágnesnek, lányomként szeretett menyemnek. Nagyon boldog születésnapot kívánok, szívem minden melegével. Isten éltesse sokáig. Szeretettel küldöm neki az Ajka Zajkon operettet. Anyosa.
2: Nagyon szívesen adjuk át. A Vígözvegyből énekel Fischer Mónika és Dolhai Attila, kísér a Budapesti Operettszínház zenekara, Ajk az Ajkon.

0: Hajdúné Marika édesatyját szeretnénk köszönteni névnapján Hajdúszoboszlón. Gránát Zsuzsa énekel, kísér Berki László zenekara. Kéket nyílik a tavaszi, ne felejts.
1: Kéket nyílik a tavaszi, ne felejts, olyan, mint a szemed, állítom. Két szép szemed, soha máshogy ne feledd.

hogyha majd a koporsómat kiviszitek csendbe. Dobjatok egy hervat rózsát,

Színásiné Erzsike Debrecenben várja egyik kedvenc nótáját, Takács Béla énekel. Hallod-e nótás füttyös szép madár?

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Petneházi mama unokáinak küldi szeretettel a következő dalt Székesfehérvárra, és ezt a dalt még csak nemrégiben fedezték fel, nagy sikere van. Harkányi Endre, Győr Ilona, Somogyvári Rudolf és Földesi Margit énekel többek között a Mézga család.

Kedves hallgatóink, a hétvégén Zárai Mártáról emlékezünk meg, 100 évvel ezelőtt született, gyönyörű felvételeiből válogatunk majd, de már a következő órában is elhangzik az egyik legcsodálatosabb sláger Zárai Márta előadásában. Most Garas Győző feleségének szól a dal Tatabányára, Andó Mihályt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Szép a babám fekete szeme.

küzdelem. Micsoda kedvenceket ígérek önöknek a következő órából. Még tartozom egy dallal, kell még egy szó, és amint mondtam, gyönyörű Zárai Márta dal is elhangzik majd a Gyöngyhalász. Mindez a hírek után, most a Muzsikás együttes játszik.

0: műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandinert kiadó cég vezérigazgatóját. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Demetimea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. Olyan digitális államot szeretne kiépíteni a kormány, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon használják az emberek, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán jelentős előrelépésnek nevezte, hogy már van a területtel foglalkozó minisztérium. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövetkező években a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és ezért is fontos, hogyan és kik használják ezeket a rendszereket. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel leáll a hazug propaganda lap mindennemű finanszírozása. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvény szervezése miatt. Toroszkai László pártelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség áttette a feljelentésüket a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Az ellenzéki párt korrupció gyanúsnak tartja, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a szervezésről a későbbi tendernyertes és Radnai Márka Tisza párt alelnökének megbízottja. Az ügyben a belügyminisztérium egy hete vizsgálatot rendelt el. Radnai Márk pedig azt mondta, semmilyen módon nem vett részt az ünnepi rendezvények szervezésében, illetve a közbeszerzésben. Az egészségügyi világszervezet raktár épületét is találat érte az északai Kijev megye elleni orosz légi csapásokban. Az épületben egészségügyi készleteket tároltak. A WHO alkalmazottai nem sérültek meg. Csak idén eddig legkevesebb 20 támadást érintett valamilyen humanitárius célú raktárat, köztük 15 olyat, ahol egészségügyi eszközöket tároltak. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst. Az indoklás szerint gyújtogattak azért, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél érték tetten őket a rendőrök. Híreink végén az időjárásról. Estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, holnap napközben 25-34 fokra számíthatunk. A híreket Demetimea szerkesztette, Ceglédi Editet hallották.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Czakóné Erzsi a Várajai Idősek Otthonában szeretné meghallgatni az Express együttes slágerét, Ó, egy kis csók.

Bakósz Lajosnénak gyöngyös tarjánban nagyon sok örömet, boldogságot, egészséget kíván Piroska és családja. Csuti Csaba énekel, piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem.

Nebesi hallgatónk Váradi Imréné kedvenc nótája, Liba Máj, Kacsa Máj, ezt kérte ma délután, egy csokorba helyeztük. Vörös Sári énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kis Antalné vagyok Kömlődről. Névnapomon szeretném meghallgatni Forgács művész úrtól a Valamit még el akarok mondani című számot. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Változatlanul nagyon népszerű ez a dal, még tartozom egy dallal, ez a pontos címe Forgács Gábor éneklő.

Ságo Dené Irmoska kérte a következő kedves nótáját Miskolc tapolcáról, Miklósi Józsefet Albert György zenekara kíséri, Paprika Show.

0: pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Szomszédasszonyának, Friblé Rozáliának nagyon jó egészséget, örömet, boldogságot, szerencsét kíván szeretettel Teri Bakony Szent Lászlóról. Petrik Balázs énekel, névnapi köszöntő.

0: tervedet sok szerencse kísérje.
1: Testvérének Sipos Lászlónak nagyon jókedvű délutánt kíván Marica, Győri Szabó József énekel, kísér Lakatos György zenekara, Jaj, de tüzes, zalahegyi bort ittam az este.

poharat, meg zalaimány, nem is egyet láttam. Megszédített mind a kettő, hogy már lábamon sem álltam. Poharat, meg zalaimány, nem is

0: részegét a Zalaibor Zalai lány csókja.
1: Rozália névnap alkalmából szeretném köszönteni odafent drága jó nagyanyámat, aki már 29 éve nyugszik az alsónémedi temetőben. Szeretettel gondolunk rá a következőkben is. Jobbágy Mennyhért és családja. Molnár Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri Holló lovam lába nyomát.

Kedves hallgatóink, 100 évvel ezelőtt született Zárai Márta. A hétvégén ráemlékezünk különböző műsorainkban, legszebb felvételeiből válogatunk majd, és most is megszólaltatunk egyet, és ehhez egy kérést is, egy üzenetet is felolvasok. Az Egri Markot Ferenc Kórház sürgősségi ellátásának és a kardiológiai osztálynak gondos ellátásért köszönetet mond Sós Margit Terézia volt betegük. Zárai Márta és Vámosi János énekel, a gyöngyhalász.

Somogyi Négi Zifférjének kérte kedvenc nótáját tapolcáról, Gyulai Erzsébetet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. A házunk tetején zsupfedél van.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelettel Veres Lajosné, Mérki lakos. Szeretném kérni 80. születésnapjára férjemnek, aki már negyedik éve a Mérki temetőben nyugszik. Kell még egy szó? Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a hívását. Bóta Lászlóné Egerben unokájára, akit 2 éve veszítettek el, örökké fájó szívvel, szeretettel emlékezik. Demjén Ferenc énekel.

Szolnokra drága édesanyánk névnapi alkalmából szeretnénk kérni a Vándorfelhők fenn az égen című nótát, amelyen nagyon jó egészséget, örömet, boldogságot kívánnak lányai, Rózsika és Ibolya. Kis Antalné Rozikának Kömlődön sok szeretettel kíván minden jót, szépet, gyermekkori barátnője, Rózsi Ácsról. Solti Károly énekel, kísér Olá Kálmán zenekara.

Irsné a komlói idősek otthonában szeretné meghallgatni a következő duettet. Miklós Erika és Zambó Jimmy énekel. Miért búcsúznál?

Madarász Ferencnek nővére Joli küldi egyik kedves nótáját, Marsis Demetert Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Asztalomon Badacsonyi.

üres, hol a süveg, öres üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene jegye meg már megint üres, minden pohár, te pedig beihatnék. Hé, fizető, ógri füles, hol a süveg, öres üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene jegye meg már megint üres, minden pohár, te pedig beihatnék. Öske, térka, Anna, Panna, egyik szőke, másik.

ajándék. Ennyi nagyszerű dal fért a mai kívánság műsorba, de megtöltjük a holnapit, és 2-től 5-ig számítok akkor is a figyelmükre. A szerkesztő ma is Nemes Neki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gáz Zoltán vagyok. Nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, a következő órát töltsék Popovics László válogató műsorával. Balázs Tamás zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szótejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
6: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
7: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magzatkárosító oldószer került a talajba az akkumulátorgyárból Iváncsán. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. A híreket Demet Íme szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár azt mondta, a célokat nem kétségbe vonva az ideológiai vezéreltség miatt a programot alapos átvizsgálásnak vetik alá. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvény szervezése miatt. Torockai László pártelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség áttette a feljelentésüket a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Az ellenzéki párt korrupciógyanúsnak tartja, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a szervezésről a későbbi tendernyertes és Radnai Márka Tisza párt alelnökének megbízottja. Az ügyben a belügyminisztérium egy hete vizsgálatot rendelt el. Radnai Márk pedig azt mondta, semmilyen módon nem vett részt a rendezvények szervezésében, valamint a közbeszerzésben. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi fúrt kutakvizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Jövő hétvégén tartják a Független Kortárs Iparművészek Fesztiválját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Több száz alkotó mutatja be munkáit, amelyeket meg is lehet vásárolni, de lesznek pódiumbeszélgetések, workshopok és előadások is. A második alkalommal megrendezett eseménysorozat központi témája idén az alkotás és a befogadás, valamint a nők szerepe az iparművészetben. A részletes program a fix.hu weboldalon található. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: csinálja.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokfelé jártunk képzeletben az országban, hiszen szinte minden tájegységről beszélgettünk hallgatóinkkal. Sok történetet hallottunk családról, szerelemről, emlékekről és a régi időkről. Ezek közül válogattam ki ma néhány igazán emlékezetes beszélgetést, de továbbra is várom a jelentkezésüket, hiszen hamarosan folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. Van két elérhetőségünk, az egyik a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk 061-759-60-71-es, a másik pedig az e-mail címünk. dankoradio@mtva.hu. Hagyják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Akkor most kezdődjék is a műsor, jó szórakozást kívánok a következő közel egy órához.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk. Fergeteg dúlt, vihartombolt. No, visszarepülünk az időben jócskán? Ennek jócskán. A dalnak a kapcsán?
1: Jócskán, olyan 30-40 éve. Hogy édesapám még, hát én onnan vettem ezt a jószág szeretés, mert nekünk is mindenünk volt. És csordás volt édesapám, az erőri tanyán, ahol születtem is, még amikor ide kerültünk ezt itt is, és én egyszer egy nagy viharba édesapám mondta, hogy fiam, menjél már ki helyettünk, mert anyáddal elmenjünk, összeszedjük a kis fénát, mert volt szarvasmarhánk, meg ló, meg borjú, és én maradtam kint, itt a nagy legelőn van egy 40 vagy 50 hektáros legelő, és úgy képzelje el, László, olyan vihar jött, hogy elverte tőlem a teheneket, a falu teheneit, a vihar, és nagy kálóból, meg a ludastóról, meg össze-visszáról szedték, mikor elmúlt a vihar. Én csak letérdepeltem, és sírtam, nem láttam a lesőtőse, de a szél olyan fújt, és kértem a jó Istent, hogy mondom, Istenem, vagy vegyél le, vagy segítsél meg, mikor lesz ennek vége. Mikor én ezt László elmondtam, úgy kitisztult, mint ahogy most gyönyörűen sütött a nap, taladtam fel sírva, mert egy jószágot nem találtam, már napujék is hazaértek addigra, és mondja azt, mondja, hát drága gyermekem, ne basszankodjál, majd összeszedjük. Na, apu felült a biciklire, elment a faluba, szólt a gazdáknak, meg már itt a Kálai utcán a soron is, és úgy képzelje, sok tehenet, mondom a Ludastóról, meg Nagykálóból hozták.
0: Hány kilométerre kóboroltak el a vihar kapcsán?
1: Nem volt 10-12 kilométer.
0: Azt a mindenit.
1: És mindenen keresztül, és úgy tessék elképzelni, mindegy darabig meglettek a tehenek, és kukorica volt, minden volt, és képzeljen, egy se zabált be, nem döglött meg a falunak a izéjéből, és azt mondták apámnak, olyan fajén gyermeke, én akkor 6.-7. osztályos lehettem. Magának olyan fajén gyereke van, hogy ezt a jóisten meg fogja áldani ezt a gyermeket, és itt vagyok, László, 62 évesen.
0: Hát tényleg igaz a jelző erre, hogy boldog ember. János, hallgassuk meg a dalt, jó? A szép történet után, ami szerencsésen végződött, és ahogy megfogalmazta, még a jóisten is megáldotta.
1: Nem, én mai napig is velem.
0: Fergeteg dúlt, vihartombolt. Ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Ilonkával beszélgetünk, hiába süt a világra. No, ez a dal, igen. Ez miért került ide?
1: Hát ez azért került ide, ez az édesapámnak a nótája, és hát mint említettem is, hogy mindig vidám, nótás ember volt, amit én is tőle biztos örököltem, és itt ezt az egy sztorit hagyd meséljem el, hogy hát olyan 13-14 éves lehettem, és az édesapámmal elmentünk Budapestre kabátot vásárolni, és nem kaptunk kabátot, betértünk lemezboltba, hát ugye akkor még voltak a lemezlejátszók abban az időben, és bevásároltunk mi, nagy bőszen 800 forint, az nagyon nagy pénz volt akkor,
0: igen.
1: Lemezeket. Abban volt minden, Kovács Apolónia, minden, csak magyar nóták. És amikor hazatértünk, ugye anyukám várt, és hogy hol a kabát, és akkor mondtuk, hogy hát ezt vettük, na azt mondja, most akkor ezt magad köré rakod, és járhat benne.
0: Ha esik az eső, akkor nyugodtan a lemezgyűjteménnyel lehet védekezni.
1: Igen, és nekem onnantól mindig ha takarítottam, ha akármit csináltam, biztos, hogy ezek a lemezek szóltak, és ugye mivel ugye a kocsmában dolgozott apu, ott mindig volt, mindig rendezek bálokat, farsangi bálokat, ott is ugye a cigányzene szólt örökké. Ő is mindig elvette a prímásnak a hegedűjét, mintha tudott volna játszani. És imádta ő is, és hirtelen 2003-ban meghalt. Tudtuk, hogy beteg, egy kis érszönkület, egy kis az, egy kis az, de mégis váratlanul ért a halála, és soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy a temetésre nem vittem neki a cigánzenét. Hmm. És ezért mondtam, hogy na most itt akkor legyen, szóljon az ő nótája ebbe a műsorba, ha sikerült bekerülnöm.
0: Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy hogyan lehetne ezt feloldani, hogy megbocsásson saját magának, de mindjárt ki is találta. Hiszen igen. Most ugye sokkal több embernek le tudjuk játszani, mint mondjuk ahányan voltak a temetésen, bár az is igen. Elképzelhető, mivel ugye ő volt a falu kocsmárosa, hogy rengetegen voltak a temetésen.
1: Nagyon sokan voltak, elképesztő. Igen. Augusztus 7-én halt meg. Nagy meleg volt, de annak ellenére nagyon sokan voltak, nagyon szerették őt, és pedig akkor is már én ebbe a segítségbe benne voltam, amit most is csinálok, és mégis olyan váratlanul ért.
0: Igen. Hát és akkor most pótoljuk, jó?
1: Jó.
0: Játsszuk le a dalt.
1: Köszönöm.
0: Itt a Dankó Rádióban. És hogyha megengedi, akkor pont erről jutott eszembe, hogy mennyien voltak a temetésén, hogy nemrég voltam Baranya megyében, Kátolyban, egy temetésen a nagymamám testvérét, Vince bácsit temettük, aki tavaly lett 100 esztendős. És elképesztő, hogy hányan voltak a temetésen. Nagyon igen. Jó ember volt, és tisztelettel emlékeztem igen. Én is rá. De most akkor emlékezzünk az édesapjára ezzel a dallal, jó? Itt a Dankó Rádióban Ilonka kérésére jön tehát a Hiába süt a világra.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike nénivel beszélgetünk, a 100 esztendős Erzsike nénivel, és azt mondta Erzsike néni, hogy legyen a műsor végén valami vidám is, úgyhogy kiválasztotta a Kék a kökény recece című felvételt. No, miért szerette volna, hogy vidám dal is legyen egyébként?
1: Hát azért, mert eléggé vidám természet vagyok, tetszik tudni. Van, amikor olyasmik történnek, mint tavaly is. Jó, azon túl vagyunk, ennek így kellett lenni. És a saját megnyugtatásomra
0: ugye is. Ugye most azok számára, akik most kapcsolódtak be a műsorba, említette Erzsike néni, hogy tavaly ugye sok-sok szerettét elvesztette. Ez volt az, amit az imént felemlegetett. Szóval ennek ellenére azért fontos az, hogy kiegyensúlyozott és vidám is legyen, ugye?
1: Igen. És máig is szeretem a rádiót, tévét, a Magyar Nóta van, azt nem hagyom ki, mert hát ugye időmilliómos vagyok, szerkesztő úr, az időmben minden belefér. De gondolkozni nem nagyon szeretek, hát a múltra vissza-vissza, de akkor mindig elszomorodok, és annak nincs jó vége. Mindig vidám dolgokról szeretek beszélgetni és gondolkodni, és ilyen a természetem.
0: Egyébként az édesanyja, vagy az édesapja volt ilyen?
1: Édesanyja is nótás volt, de édesapa meg nem volt olyan munka, amit egyedül csinált. A furt, vagy faragot, vagy valamit egyedül csinált, az biztos, hogy dalolt. Jó hangja is volt, tenor hangja volt, énekkarba volt. Szóval nagyon-nagyon sok éneket, vagy nótát tanultunk tőle sokat, mert kétszer-háromszor eldalolta. Én már megfogtam, már tudtam én is. De akkor mondjad már, te is kisjányom, és mondtam akkor vele, és valahogy ilyen potás család voltunk. Pedig hát ugye említettem, hogy 17-en voltak az édesapám még testvérek, és nagyon sok munkával kellett megélni neki, a 80 éves volt, hogy elment, itt hagyott bennünket nagyon sok munkával, mert ő volt a legidősebb, aztán nagyon jó tanuló is volt, és akkor, mikor vége volt a, mert még akkor 6 osztály volt, 3 ismétlő. Vége volt a 3 ismétlőnek, az igazgató felkereste a nagypapát, hogy engedje tovább a gyereket, ő tanítatja. A tanító úr mondta, ő kitanítatja, engedje tovább a gyereket, mert nagyon jó eszű gyerek. És azt mondta a nagypapa, hogy ő a legidősebb, már ő 13 éves korában tud segíteni, mert dohányosok voltak, palánta, meg ez az minden.
0: Értem, úgy, tehát azt termesztették.
1: Azt termesztették, igen, és már nagyon sokat tudott segíteni. Úgyhogy azt mondta édesapa mindig, hogy már alig várták, hogy hazaérjen az iskolából, letette a táskát, meg ebédest, és már el volt készítve a palánta, minden a taligára, mert ugye akkor még nem volt se kocsi, se ló, se semmi, és a reáterővel tolták ki a palántot.
0: És már vitte is,
1: földre,
0: és segített.
1: És segített.
0: Na,
1: igen.
0: Hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, a történet végén. Kék a kökény recece, Erzsike néni kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Valéria kedvenceivel. Ne hallgass az emberekre. Hát ezt szokták mondani azok, akik igazán kiegyensúlyozottak az életben, hogy nem nagyon érdeklik mások véleménye. Erre tetszik gondolni, vagy valami teljesen más dolog miatt jutott eszébe ez a dal?
1: Konkrétan arra gondoltam, miután nagyon nagy a korkülönbség közöttünk, hogy ne piszkáljanak bennünket ezért, mert a mi szívünk, lelkünk az annyira összhangban van, annyira egymásra tudunk hangolódni, hogy nem foglalkozunk azzal, ha esetleg külső szemlélő véleményt alkotna erről a mi kapcsolatunkról. Én azt figyelmen kívül hagyom, nagyon szeretjük egymást, nagyon tiszteljük és értékeljük egymást, mert mondtam a drága páromnak is, hogy ha én egyszer elmegyek, mert már koromnál fogva, mert hogy a 81-et betöltöttem, hogy olyan nőt keressen magának, a szeretet, a szerelem nem elég. Nagyon kell mind a kettő természetesen, de az is kell hozzá, hogy felnézek a férfire, akit szeretek, értékeljem, becsüljem, tiszteljem. Ezek mind a velejárói egy jó párkapcsolatnak. És ezért ebből a megfontolásból gondoltam erre a dalra, hogy nem kell azzal törődeni, hogy az emberek milyen szemmel nézik ezt a kapcsolatot, hogy ilyen nagy a különbség, mert mi nagyon szeretjük egymást, és nagyon jól érezzük együtt magunkat. Én a családját is szeretem, tisztelem, a lányait, az unokáit, szóval ez viszont is így van, az én gyermekeim is nagyon szeretik őt, ez annyira jó kapcsolat, hogy nem tudom, nem merem azt mondani, hogy 100 évben egyszer létezik egy ilyen kapcsolat, mert az talán túlzás lenne, de szóval amit hallok így másoktól, hol az egyik fél, hol a másik fél piszkálódik, úgy kell elfogadni minden embert, amilyen, és nem megváltoztatni, mert minden ember más. Úgy kell elfogadni. Amilyenek, nem kell senkit megváltoztatni. Ha szeretem, akkor úgy szeretem. Ha nem szeretem, akkor vagy elfogadom, vagy nem, de bántani, meg piszkálódni, meg megváltoztatni, az senkinek nem fog menni. Én így gondolom.
0: Szerintem nagyon magvas gondolatok voltak ezek, és azt gondolom, hogy tényleg ez az ideális párkapcsolatnak az egyik receptje, de hát ezt valami elképesztő nehéz megvalósítani a hétköznapokban. Egyébként, tehát hozzám ez nagyon közel áll, és azt gondolom, hogy meg kell adni mindenkinek tényleg a szabadságot, és a tiszteletet és szeretetet, és nem kell megváltoztatni a másikat. Tehát ez a gondolat hozzám közel áll, de tudom, hogy ez nagyon nehéz ugye a hétköznapokban megvalósítani sokaknak. Akkor inkább így fogalmazok, így helyesebb a megfogalmazás. De miért olyan nehéz, mit gondol másoknak?
1: Hát nem tudom, ez mentalitás kérdése. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, kedves László, hogy ha szeretek valakit, akkor igen, figyelembe kell venni az ő igényeit, az ő elgondolásait, és egyensúlyba kell hozni a kettőt, hogy amit én kérek tőle, hogy kicsikém, drága szívem, mostan ezt szeretném csinálni, ide kellene menni, vagy bármi egyéb, vagy ő mondja. Tegnap például színházban voltak a családjával. Természetesen, hát ha ő így tervezte meg, akkor menjenek, jól érezték magukat. Majd aztán jön a május 1-e, jön a borfest, és akkor együtt lehetünk. Úgyhogy én nem csinálok ebből soha problémát. Két ember, aki úgy gondolkodik, hogy szeretetbe, tiszteletbe tartja a párját, az mindent meg tud beszélni egymással.
0: Igen. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről mindez eszébe jutott, és köszönöm szépen, hogy elmondta. Ne hallgass az emberekre. Lente Lajos előadásában jön ráadásul a felvétel Valéria kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

0: Kaskarika, Csikapika, haj!
1: Önök a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma hallgatóink legszebb, legérdekesebb történeteiből válogattunk, hiszen sokszor egy-egy személyes emlékben ott van egy egész élet, egy család, vagy akár egy régi világ története is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és várom az újabb hallgatókat és az újabb történeteket. 061-759-6071-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőre mondhatják fel a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. És van egy e-mail címünk is, dankoradio@mtva.hu. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Mohács 500 sorozatunk folytatásaként Tari Lujza tanulmánya nyomán a török kor leghíresebb énekmondójának, Tinódi Lantos Sebestyénnek az Egervár viadaljáról írt énekét idézzük fel népzenei párhuzamokkal. A török hódoltság idején a távollevők élő hírvivőkről értesültek az eseményekről, olyanoktól, akik a híreket versbe szedve, énekkel, tanulságokkal együtt mondták el. Nem Tinódi volt a korszak egyetlen históriás énekmondója. A végvárakból előzött szegény sorsú, de költői hajlamú katonákból, diákokból lett vándormuzsikusok ugyanazt a célt tűzhették ki maguk elé. Hitet adni, példát mutatni a reményvesztett magyarságnak a hősöket megéneklő ének és szöveg erejével. De hogy közülük Tinódi neve forrt össze a históriás énekmondó fogalmával, annak egyik oka, hogy ő találta meg leginkább a népi hangot, másrészt pedig énekei nyomtatásban is megmaradtak az 1554-ben Kolozsvárot kiadott Krónika című gyűjteményében.
2: Ti magyarok már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjatok. Jelösben Tiszán innen kik lakoztok, egy rivitézeknek sok jót mondjatok. Sok

0: alakzata, kerékküllőit deszkákkal borítá, töltött puskákat beléje alkota, ezt nehezen az bástyára tojatá, felgyújtatá, árokban taszítatá, bordó kerék fut széjjel az árokba, a sztereklők futnak, vesznek a sáncba.
1: Tinódi most elhangzott énekének népi dallam párhuzamaira korán felfigyeltek a folkloristák. A kibédi származású Seprődi János 1901-ben írta. Én még gyermekkoromban hallottam, de most is tudják az öregek. A Seprődi által gyűjtött, édesanyám sokat intett a jóra szövegű dallamváltozatot lassú csárdásnak énekelték. Kodály 1910-ben Székelydobón, Udvarhely vármegyében Kifeküdtem én a magos tetőre szöveggel gyűjtötte. Tinódi dallamának eleje tipikus 16. századi hangszeres dallamkezdő frázis, mely a 17. századi Land tabulatúrás könyvekben is szép számmal szerepel. Már ez is mutatja, mennyire benne élt Tinódi a kortárs nyugat-európai zene atmoszférájában. De hogyan vált Tinódi dallama olyan népszerűvé, hogy az írástalan zenei hagyomány oly sok századon és zenei stílus változáson át megőrizte? Teszi fel a kérdést Arany János, amelyre a választ is megadja. Hát azért, mert szerkezetében, dallamfordulataiban egyben a magyar ízlést tükrözi, s a magyar népzene elemeivel lényeges rokonságot mutat. Az Eger várának viadaláról szóló ének esetében mi is meggyőződhetünk erről, ha meghallgatjuk Tari Lujza Gyimesi Csángó népzene gyűjtéséből az Én az éjjel nem aludtam egy órát szöveggel fennmaradt lassú magyaros táncdallamot. A hegedűn gardon kísérettel megszólaltatott dallam már nem csak a keleti örökségű magyar és a Tinódi féle nyugat-európai hatású zenei világ ötvözete. Aszimmetrikus ritmusa, balkáni befolyás eredménye.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel leáll a hazug propaganda alap mindennemű finanszírozása. Szerződés bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft-vel, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. A 2020-ban indult Dériné program egyik fő célja, hogy színházi produkciókat juttasson el a legkisebb településekre is. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár azt mondta, a célokat nem kétségbe vonva, az ideológiai vezéreltség miatt a programot alapos átvizsgálásnak vetik alá. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszky ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy a támadás miatt érezhető és amennyire lehetséges hasonló választ adjanak az oroszoknak. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Június közepe óta több mint 1000 helyszínen csaptak fel a lángok, összesen 5400 négyzetkilométernyi terület égett le. Ez nagyjából Magyarország területének 2/3. Az uniós információs rendszer adatai szerint az elmúlt évtized 15 legnagyobb erdőtüze közül 4 idén nyáron történt. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lánzzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a Krónikának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankó Inforádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

A nő, aki szép, ha élni akar, énekelte Lehoczky Éva és Korondi György, Lehár Ferenc Éva című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon. Ábrahám Pál egyik legnépszerűbb operettje, a Bál a Savoyban egy féltékenységi történetet mesél el, sok humorral és bohózati fordulattal. Az eredetileg német nyelven írt libretto első magyar fordítását Heltai Jenő készítette, a dalszövegeket pedig Romhányi József írta. Az operettet 1932-ben mutatták be Berlinben, majd rövid időn belül Londonban és Bécsben is nagy sikert aratott. Népszerűségét jól mutatja, hogy két évvel később már film is készült belőle, Székely István rendezésében. Magyarországi ősbemutatóját 1933. decemberében tartották a Budapesti Magyar Színházban. Mustafát Kabos Gyula, Henryt Törzs Jenő, Dézit pedig Rök Marika alakította. Hamarosan felidézzük a Bál a Savoyban című operett különleges hangulatát, hiszen Fischl Mónika előadásában hallhatjuk a La Bella Tangolita című dalt, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara kíséretével. Előtte azonban következzen Jerome Kern és Bradány Iván Álmos folyó című dala, az előadó Gregor József. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Jekyll és Hyde című musical Robert Louis Stevenson világhírű regény alapján készült, és világszerte így hazánkban is nagy sikert aratott. A történet az emberi személyiség kettősségét és a lélek rejtett oldalait mutatja be, ezért ma is aktuális. A regényből Frank Whitehorn és Leslie Bricusz készített musicalt, amelynek magyar szövegét Valla Attila írta. Most pedig hallgassák szeretettel a következő dalt ebből a musicalből. Ördögi tánc. Az előadók Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Dolhai Attila és Sándor Péter. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Petőfi Sándor verses elbeszélése nyomán született meg a János Vitéz, az első igazán magyar témájú zenés színpadi mű. Kacso Pongrász daljátéka az 1904-es ősbemutatóval óriási sikert aratott, és a korabeli, még nagyrészt németül beszélő pesti polgárság számára a magyar nyelv és a nemzeti öntudat fontos jelképévé vált. 1904. november 18-án a Királyszínházban Konti József karmester vezényletével csendült fel először Kacso Pongrác gyönyörű muzsikája. János Vitéz szerepét akkor ünnepelt sztárja Fedák Sári alakította. Most hallgassuk meg a János Vitéz egyik legmeghatóbb, szívszorító dalát Lukács László előadásában. Egy rózsaszál szebben beszél. Túl az Operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Rádai Imre színművészre, érdemes és kiváló művészre, színházi rendezőre, főiskolai tanára, az első Kazinczy díjjal kitüntetett színészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1905. szeptember 4-én született Budapesten. 1923-ban végezte el Rózsahegyi Kálmán színiiskoláját. Pályája Székesfehérváron indult, majd játszott a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Belvárosi Színházban, a Magyar Színházban és a Víg Színházban is. 1945-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, de fellépett a Pesti Színházban, a Vidám Színpadon, a Madách Színházban és a Magyar Néphadsereg Színházában. Emellett tanított a főiskolán is. 1957-től 13 évig volt a József Attila Színház tagja. Számos játék és tévéfilmben, rádiójátékban szerepelt. Rádai Imre 1983. március 12-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg Horváth Jenő és Szenes Iván szerzeményét, a Mások vittek rossz utakra engem című dalt Rádai Imre előadásában. Túl az Operencián.

Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életet. Mert mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem.

hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s ez még nem boldogít. A legboldogabb nyugalomban éltem, és messze elkerült a mélabú. Ez színtárs

tanár, hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa csak az üveg csillog.

hitjéből, az Álom, álom, édes álom című dal Debrei Zsuzsanna és Bodh Gábor előadásában. Kísér Berki Péter is zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Udvardi Tibor Liszt Ferenc díjas operaénekesre, érdemes és kiváló művészre, tenoristára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1914. szeptember 4-én született Budapesten. Tanulmányait 1939-ben fejezte be a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán, Molnár Imre növendékeként. Ugyanebben az évben mutatkozott be a Magyar Állami Operaházban, Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának címszerepében. Rendkívül sokoldalú művész volt. A lírai tenor szerepektől a drámai hőstenor alakításokig egyaránt nagy sikereket aratott. Vendégszerepelt Európa és az Amerikai Egyesült Államok számos opera színpadán. Udvardi Tibor 1981. július 16-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most fogadják szeretettel Kálmán Imre a Bajadér című operettjéből a Szerelmes álmaimban látlak én című dalt Udvardi Tibor előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Szirmai Albert muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Ma 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Növelni a diplomások számát a kormány. Veszélyes oldószer került a talajba Iváncsán. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Demetímea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Az Euronews úgy tudja, van esély arra, hogy eltöröljék a napi 1 millió eurós büntetést Magyarországgal szemben. A hírcsatorna szerint ehhez két jogszabály kivezetése is elég lehet. Az egyik a 2015-ben a migrációra hivatkozva elrendelt és fél évente meghosszabbított szükséghelyzet. A másik az a törvény, amely szerint a menedékkérők csak külföldi magyar nagykövetségen nyújthatják be kérelmüket, a határon nem. Az előbbi jogszabály jövő hétfőn veszti hatáját, a másik év végén. Nem propagandára költjük a magyar emberek pénzét, írta a pénzügyminiszter, miután felmentette a Mandiner című lapot kiadó cég vezérigazgatóját. Kármán András úgy fogalmazott, leáll a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. A cég a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány tulajdonában van. Mivel az MCC feladatait szeptembertől a magyar állam vette át, ezért dönthetett a pénzügyminiszter a vezető menesztéséről. Veszélyes oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutakvizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A magzatkárosító szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik a csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról is, minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszky ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy a támadás miatt érezhető és amennyire lehetséges hasonló választ adjanak az oroszoknak. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi Komp baleset helyszínén, több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A Komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csaknem 270 ember utazott. A Komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
6: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak ezúttal is a Dankó Rádió Húscsak prímásával. Adásunk legelején a főszerep két olyan művészé, akik mindketten Dankó Rádiós díjazottak. Az egyikük Tolnai András, a 2024-es év Magyar Nóta díjasa, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át, és aki természetesen zenekarával együtt hallható. Messze van a kicsi falum. Ez az a dal, amely a 2024-es év Magyar Nótája szavazásunk nyertese volt. Jaj, de szép kék szeme van magának. Kis Angyal Ernő andalgója is elhangzik hamarosan, méghozzá Buta Árpád Attila és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. A felvétel Jó Ebédhez Szól a Nóta című műsorunkban készült. Tartsanak velünk!

Hogyha ír majd édesanyám. Réffi Lajos hallgatójával folytatjuk, valamint egy újabb Dankó rádiós díjazottal, ő Szalai Antal prímás, aki természetesen együttesével együtt hallható Dócs Péter kíséreteként. És szintén egy olyan dalról van szó, amely az év magyar nótája szavazásunkon szép helyezést ért el, a 2023-as esztendőben negyedik lett Réffi Lajos dala. Majd a Kukoricatök, Cserkuti Sándor csárdása hallható, Bányai Márton és Nyári László zenekara tolmácsolásában. Aztán Farkas Rozika énekel, aki Dankó rádiós magyar nóta díjas, Tordai Zoltán együttesével. Ez lesz majd Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse, az írás jól megmondja.

hazabeteg. A Rátóti falu végi csárdából 5-6 cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a

A folytatásban Dankó klubos felvételeket játszunk önöknek. Az első egy karcagi felvétel, mely 2024 májusában készült Sánta Zsolttal és Tordai Zoltán együttesével Piros rózsák beszélgetnek. Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója után Sándor Jenő és Szenes Andor andalgója hangzik el. Nem lehet azt parancsolni senkinek. Budai Beatrixnak majd Miskolci Balogh Zoltán együttese játszik. Aztán Dankó Pista Egy cica, két cica című dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól és ifjabb Berki Béla zenekarától. Ez a felvételünk a Várkert Bazárban készült 2017. decemberében a Dankó Rádió 5. születésnapján egy jubileumi gála műsor keretében.

Isteco, Kotico, Ecico, Kicico, Sasico, joj, Gergeti, az icipici, Egerre. Jaj, de szép kis állat, a cico, Kocico, hej, de végszem járjon, Isteco, Kotico, Ecico, Kicico, Sasico, joj, Gergeti, az icipici, Egerre.

0: Ocico, ocico, hej, de végzem járja kis lecsok, katica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, gyerge piva, dici, pici, engere, jaj, de szép is állod a cica, hej, de végzem lányo kis lecsok, katica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, megfogta a dici, pici, engere, sic!
1: Ez is a Dankó Rádió.

Három dinnye van egy száron. Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdása szólt, Mincenti Istvánnak Kis Lajos zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Hús csak prímás hallható, hiszen ez a Dankó Rádió. Folytatjuk egy órás zenei összeállításunkat Mészáros András és Jónás Géza zenekarának egyik közös felvételével, mely 2023-ban a Duna Televízióban készült, Azért, hogy én szegény legény vagyok. A prímás az együttes élén Tordai Zoltán lesz. Aztán Takács Béla fakad darra, 1976-ból énekel nekünk a művész úr, Kertesház, benne egy nyíló rózsa.

Kondor Ernő csárdása után jöjjön egy újabb csárdás, a szerző ezúttal Simon Fikálmán. A dal címe Jaj, de magas ez a vendégfogadó, előadója pedig Pék László. Aztán Hajnalom csillagom címmel Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frisse is elhangzik. Ezúttal Zalatót Erzsébet és Lakatos Antal zenekarának jó voltából. Jó.

0: foglak.
1: Nincs én nékem egyéb kincsem. Hűvösebb van már ősz kezd lenni. A Balaton partján és árad a Duna vize. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándor szerzeménye. Hamarosan Berkes Jánostól és Németh Csicsó József zenekarától hallható. Előtte a Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről, Kalina Enikő dalol, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Váradi Aladár és Berecki Sándor hallgatója előtt ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója szól, Nádasdi Lászlótól és Hankó József zenekarától. Míg Gyémánt Ferenc nótáját itt és most Somogyi Erika énekli, Nincs én nékem egyéb kincsem, Johann János zenekara játszik.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.
1: A Kiskereki Betyárcsárda című dallal folytatjuk, és egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Kolostyák Gyulát Budai Sándor zenekara kíséri. Aztán Petrik Balázs, Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgójával érkezik, ha igazi jó barátom vagy.

0: életi kis angyalom magammal. Ha a szíved meg is szakadt, ha a szíved meg is szakadt, idók.
1: Kedves hallgatóink, ez volt Urbán Katalin és Major Simon csárdása Kajcagi János tolmácsolásában. A toronyban jaj, de sok a garádics. És már is elérkezett a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk legközelebb is egy újabb húscsak prímásban, de ha tehetik, addig is hallgassák a Dankó rádiót. Most még őszi eső huldogál a levélre címmel, Lakatos Miklós zenekarát hallgathatjuk. Minden jót, viszont hallásra. Morvai Noémi.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Kiemelt csődeljárást rendelt el a kormány a zuglói irodakomplexum ügyében. Egy német állampolgár vállalta magára az elmúlt hetek németországi szabotázs akcióit. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. Jó estét kívánok, a szerkesztő Demet Tímea, a mikrofonnál Ceglidi Edit. A kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Ez a kabinet válaszlépése arra, hogy a cégek csődvédelmet kértek maguk ellen. Magyar Péter emlékeztetett, miután a kormány elállt a zuglói irodakomplexum 300 milliárdos szerződésétől, a két cég egymást követő napokon csődvédelmet kért. A kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett valószínűsített túlárazás miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz az adatvédelmi hatóságnál is. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvény szervezése miatt. Torockai László pártelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség áttette a feljelentésüket a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Az ellenzéki párt korrupció gyanúsnak tartja, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a szervezésről a későbbi tendernyertes és Radnai Márka Tisza párt elnökének megbízottja. Az ügyben a belügyminisztérium egy hete vizsgálatot rendelt el, Radnai Márk pedig azt mondta, semmilyen módon nem vett részt az ünnepi rendezvények szervezésében, valamint a közbeszerzésben. Magára vállalta a több német régióban is áramkimaradásokat okozó szabotázs akciókat egy 48 éves német állampolgárságú orvos, majd eltűnt. A hatóságok a lakosság segítségével keresik a Dortmund közelében élő férfit, aki két hitelesnek minősített levélben ismerte el az elektromos alállomások megrongálását. Tetteit azzal indokolta, hogy a fosszilis üzemanyagok felhasználása szerinte bűncselekmény, amely szenvedést okoz az embereknek. A kölni rendőrség internetes oldalon várja a bejelentéseket a férfi hollétéről. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját holnap tartják. Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Szeptember első hetének vége felé, péntek este, remélem még táncos jókedvükben találom Önöket. A nyári jó hangulat további fenntartásához igyekszem zenékkel hozzájárulni, mégpedig olyan lemezek muzsikáival, melyeket nemrégiben mutattam be Önöknek. Közben persze egy új kiadványt is bemutatok. Az idén 30 éves Bokros zenekar Páros Csillag címmel megjelent zenei anyagát, mely még nem egy nagy lemeznyi anyag, de az utóbbi időkben megjelent új számokból nem sokára egy jubileumi lemez is születik, a Bokros zenekar 30 éves fennállását ünneplendő. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a Rézeleje fanfárosok felvételével Táncházban című műsorunkat, akik egy batutát játszottak Fúgamadár című albumukról Táncházban című műsorunk elején. Erről az albumról következzen még egy összeállítás, mely remélem szintén táncra perdíti Önöket, s ennek címe Kecskeszemű.

fiatal soproni muzsikusok a Kapca Banda Orcádra című albumát is nemrégen mutattam be önöknek. Erről a Kanász és a Szívedért szól Táncházban című műsorunkban.

Ma esti Táncházban című műsorunkban elsősorban feldolgozások szólnak, és ezek közé tartozik a Bokros Zenekar Páros Csillag címmel megjelent albuma is, melyet Szerényi Béla, Barabás András Balázs, Szerényi Domokos, Pece Ádám, Borbély Mihály, Heinzinger Mika és Kertész Ákos jegyez. Mint már említettem, az elmúlt időben több zenei anyagot jelentetett meg a Bokros Zenekar, de igazi, kézzel fogható lemez ősszel várható. Annak apropóján, hogy a Bokros Zenekar, mely, ahogy hallották, új tagokkal egészült ki, idén ünnepli 30. születésnapját. Tehát következzen az albumról a Páros Csillag és a Bár mindig úgy volna.

A Szerényi Béla vezette Bokros zenekar új kompozíciói közül következzen most az E világon egyedül és a Meglássátok táncházban című műsorunkban.

Szeptember első hétvégéjének előestéjén Táncházban című műsorunkban a nyarat idéző feldolgozások szóltak. Az előbbi percekben például az idén 30 éves fennállását ünneplő Bokros zenekar előadásában. Augusztusban mutattam be önöknek a Rézeleje fanfárosok és a Kapca két fiatal zenekar első bemutatkozó lemezét, melyekről most is hallhattak néhány felvételt. De ebben a hónapban játszottam le a Fondor zenekar Rendek című albumát is, mely 2012-ben jelent meg. Ez semmit nem von le a zenék nagyszerűségéből. Így visszatérve az eredeti hangzáshoz, a Csernok Klára és Maruzsenszky Andor primások vezette Fondor zenekar Rendek című albumáról Sárközi, majd Szatmári dallamok zárják Táncházban című műsorunkat. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczky Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót, hisz adásunk után kezdődik világzenei műsorunk, a Népek Dalai. Újabb egyórás népzenei műsorral holnap este 8 óra 4 perckor várom önöket, de mint jól tudják, műsoraink megtalálhatóak és visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, megérkeztem a stúdióba, indul a Népek dalai, ez a Danko Rádió világzenei válogatása. Ebben a műsorban a színes világzenei forgataggal beutazzuk az egész földet. A mai program első órájában például biztosan hallunk világzenét Venezuelából, aztán egy kanadai válogatáskorongról is hallunk egy dalt, amellyel a második világháború elveszett dalai közé repülhetünk vissza, és szól világzene, meg kiváló remix Cserepes Károlytól is. Kellemes estét kívánok mindenkinek! Ezt ma még világzenei koncert is 23 óra után a Danko Rádióban. Nem sokára mondom, hogy ki a ma esti program főszereplője. Most pedig irány Afrika. Világzene következik Nigériából. Előadója Soan Kuti és az Egypt 80. A dal pedig a TAP.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Irány most Venezuela, egy baráti beszélgetésből nőtte ki magát a következő formáció, nevük Insólito Universo. A tagok először csak abban voltak biztosak, hogy több időt szeretnének egymással tölteni, aztán gondoltak egyet, és a kellemest összekapcsolták a hasznossal, megalapították a formációt. Így a közös koncertek és próbák alkalmával az együtt töltött idő a barátságoknak is kedvezett. A közös ötletelések során sem kellett a szomszédba menni egy kis progresszivitásért, hiszen feltett szándékuk volt, hogy az általuk annyira kedvelt Tom Waits, Monteverdi és Schubert zenéjét ötvözzék saját muzsikájukban. Úgy tűnik, hogy a merész zenei egyvelek bejött a rajongóknak, mert számok egyre csak nő, csak úgy, mint a koncert meghívásaik. Most a Dankó Rádióban is itt vannak, játszik már is a venezuelai Insólito Universo, a dal 2018-as, címe pedig Vuelve.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dangó Rádió világzenei magazinját hallják, ez a Népek Dalai. Egy különleges válogatás album egyik dalát adjuk most. A lemez 17 dalát, illetve azok szövegét szovjet zsidók írták a II. Világháború éveiben. Ezek mindeddig ismeretlen jiddis dalok voltak. Vannak köztük olyanok, amelyekben a Vörös Hadsereg katonái emlékeznek a zsidó nép túlélésére a történelem során. Mások az ellenséggel folytatott könyörtelen küzdelmet ábrázolják. A dalokra Anna Stensis, a Torontói Egyetem jiddis tanszékének professzora talált az Ukrán Nemzeti Könyvtárban még 1990-ben, és eddig kellett várni a nyilvánosságra hozatallal. A kutató azt mondja, belőlük a katonák elkeseredett dühe árad. Később kiderült, hogy a gyűjtemény Moisej Beregovszki ukrajnai népzenekutatótól származik, aki a háború idején a szovjet kormány égisze alatt működő zsidó kulturális intézet vezetője volt. Beregovszki életcéljának tartotta az ukrajnai és a Szovjetunió más területeiről származó jiddis népzenei örökség gondozását. Beregovszkit 1950-ben letartóztatták, életművét lefoglalták, és sokáig elveszettnek, megsemmisültek gondolták. A szövegek egy része a Vörös Hadsereg katonáitól származik, témájuk bosszú, vérontás és a gyerekek fájdalma. Az asszonyok és gyermekek szerzeményeiket anno a háború alatt papírfecnékre írták, amiket aztán összegyűrtek és eldobtak valahol, ezt gyűjtötték össze. A könyvtárban természetesen csak a dalszövegeket találták, ezekhez népszerű jiddis dallamok alapján írta meg a zenét az orosz énekes Psoy Korolenko. A dalokban a kanadai Sophie Millman énekel. A most következő dalt feltehetően csuvasföldiek gyűjtötték, ugyanis a Csuvasföld lányai címet viseli. Csuvasföld az Oroszországi Föderáció tagja. Következik tehát a Jiddis Glory válogatás lemezről a Daughters of Chuvasia.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

megerősította, meg is vigasztalja. Ki megbúsította, meg is vigasztalja.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévő ma is lesz nálunk koncert, ma este 23 órától a Makám Kvartett koncertjét hallják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása. Az eredeti 1984-ben létrejött zenekar, az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás, kelet és nyugat, az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként, Ady Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba, kortárs költők verseit zenésítik meg.

dalba. Többek közt Falcsik Mari, Laszkfi János, Szabó Dianna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. A Makám Kvartett 2023-ban alakult. Az eredeti Makám alapító Krulik Zoltán mellett Okos Viola énekesnővel, valamint Bata István basszusgitárossal és Restás Gergő

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy amerikai-ausztrál együttműködéssel.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. A színes csokorban hallunk ma még világzenét biztosan Baszkföldről. Adunk dalt szenegáli muzsikusoktól, és a francia Alcazar zenekar arab nyelvű felvétele is megszólal. További jó rádiózást péntek estére mindenkinek. Most Philip Glass és Tenzin Csogál közös 2026-os muzsikája szól. Ez a River of Joy.

Világzenei válogatásunkat hallják. A Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Következő állomásunk Spanyolország, egészen pontosan Baszkföld. A következő előadó Mikel Makala csodálatos helyen, a baszkföldi San Sebastianban él és dolgozik, és igazi zenei multitalentumként igazgatja zenei karrierjét. Több mint 2 évtizede klub és rádió DJ-ként dolgozik, és egyben sokoldalú zenész, producer, remixer és promóter is. Sőt, ha ennyi nem lenne elég, saját kiadót is üzemeltet Orrua Diszkák néven. Makala váratlan Tapas című lemeze 2012-ben elnyerte a spanyol független zenei díjat, és bekerült a legjobb világzenei album döntőjébe is. A hosszú évek során Dalaiban a zenei stílusok egyre növekvő skálája jelent meg: jazz, afro, funk, soul, disco, ska, kumbia, rumba. A trópusi hangok keverékében a klasszikustól a modernig mindenben otthon érzi magát. Fantasztikus helyszíneken, klubokban és fesztiválokon lépett már fel, például az Egyesült Királyságban, a Glastonbury-n is. Ő következik most, Makala zenéjét játsszuk a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Danko Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A legmagasabb szenegáli nemesi körökben adta első koncertjeit a most következő előadó, a korajátékos Kadiali Kouyaté. A hárfához hasonló felépítésű nyugat-afrikai pengetős hangszer mestere maga is a griók családjába született, akik a társadalomban az énekmondó kiváltságos szerepét töltik be. Kouyaté csodás zenei képességeit Londonban is kamatoztatta, ahol a brit underground közegben zenei nagykövet módjára terjesztette a griók kultúrát. Később egyetemen is tanította a kora művészetét, és számos zenei projektben is közreműködött, mint session zenész, például hárfa virtuóz Leonard Jacquem lemezén is, de a brit királyi Shakespeare társaság egyik darabjában is közreműködött. 2020-ban jelent meg a Nemo címet viselő korongja, amely olyan emberi értékeket helyez a középpontba, mint a szorgalom és a kitartás. Erről következik most egy dal, az Agna Bara, amely az előadó szerint azokért a keményen dolgozó emberekért szól, akik a tőlük függő emberek álmaiért és céljaiért is dolgoznak. 2020-as világzene következik Szenegálból, az előadó Kadiali Kouyaté, a dal pedig az Agna Bara.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek van így, ma ismét lesz világzenei koncert nálunk. 23 órától a Makám Kvartett koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban létrehozott vállalkozása. Krulik Zoltán alapító azt mesélte, a múlt század második felében volt egy hangzás ideálja. Oboa, akusztikus gitár, nagybőgő, tabla. Ebből lett később a Makám. Aztán a Makám Kvartett is így alakult, váratlanul, szinte a semmiből. A Covid alatt sok új dalt komponált, és mikor meghallotta okos violát énekelni, tudta, hogy rávárnak az új dalok.

Csatlakozott még Bata István és Restás Gergő. Így alakult ki a formáció, amely kortárs költők verseit zenésíti meg. Krulik Zoltán azt mondja, tévedés, hogy minden verset meg lehet vagy meg kell zenésíteni. Van, ami szavalva jó, van, ami olvasva, és vannak, amelyekből dal is születhet. A költészet kezdettől kézen fogva járt a muzsikával, és ennek újhajtása a Makám Kvartett és a kortárs költők verseivel való foglalatosság. Falcsék Mari, László Noémi, Jász Attila, Jónás Tamás, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, csak néhány név azok közül, akiknek a verseit éneklik, de van egy szép ima is Müller Péter Sziámi szövegére.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és kezdődik a szokásos péntekesti világzenei koncert. A színpadon a Makám Kvartett.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. Péntekenként ilyenkor világzenei koncertet hallanak nálunk, ma sincs ez másképp, ezúttal a Makám Kvartett koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása, az eredeti 84-ben alapított zenekar, az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás, kelet és nyugat, az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként. Adi Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba, és kortárs költők verseit zenésítették meg. Többek között Falcsik Mari, Jász Attila, László Noémi, Szabó T. Anna és Lackfi János verseinek megzenésítésére számíthatnak, de szerepel a programban két Petőfi vers és egy Müller Péter Szijjámi szerzemény is, ami talán nem is inkább vers, hanem ima. A koncert felvétel 2023-ban a Fonó Budai Zeneházban készült, a Makám Kvartett koncertje következik.

Ez a kvártett idén tavasszal alakult, és talán 10 koncert van a hátunk, 5 vagy annyi sem. Tehát nagyon friss a zenekar, és nagyon lelkes, legalábbis én az vagyok. De szerintem a többiek is, szóval azért én úgy tapasztalom, és már föl is vettünk egy anyagot a Pannonia stúdióban, úgyhogy haladunk az úton, szeretnénk rögzíteni ezt az állapotot. Ez voltak éppen egy időutazás, többféle szempontból is. Én úgy gondolom, hogy ezek a dalok ma élő magyar költők verseire született a legtöbbje, azért van egy García Lorca is, meg Szabó Lőrinc vers is közte, de a többsége az, az mai magyar költők versei, zenésítettem meg. Ugyanakkor ez a világ, ez a monoton és meditatív világ sokkal közelebb van a Makámnak a 39 évvel ezelőtti állapotához, mint a mostanihoz. Tehát a Makámnak több fázisa volt, és állandóan alakul, forrong, és érdekes, hogy itt most talán azért is, mert ezek a daloknak a legtöbbje a Covid alatt született, és volt egy ilyen bezártság, egy visszavonulás az emberben, egy kikapcsolódás a világ addig folyamatából is. Talán emiatt is mentem vissza egy kicsit a magam lelkében is ebbe a meditatívabb világba. Viszont én azt gondolom, hogy ezek a versek ezt is kívánják, ezeket a hangulatokat kívánják, úgyhogy folytatjuk tovább Jász Attilának az Elérhetetlen felé című verse következik.

Köszönjük szépen. László Noémi verse hangzott el. Reggeli kérdés, és most jön egy, talán ez a legújabb, egyik legújabb, két legújabb számunk van, amit egészen az utóbbi időben készítettünk. Ennek az a címe, hogy Este, és Láng Eszter a költője.

Tóth Krisztinának a Regősét énekeltük el, és játszottuk el. Most egy nagy ugrással a mai underground egyik kulcsfigurájának, Müller Péter Sziáminak a szövegét fogjuk előadni. Ez egy nagy meglepetés, én magam is meglepődtem, amikor megtaláltam ezt a, nevezhetjük versnek is, de inkább dalszövegnek mondom, hogy nagyon megfogott engem. Ez valójában egyfajta ima.

0: A Dankó Rádióban ma este a Makám Kvartett koncertjét hallják.
1: Ezt a legújabb dalt tartogattuk a műsor vége felére, aminek az a címe, hogy Borostyán ének és Lackfi János a költője.

Köszönjük szépen. Ez a dal is voltak éppen a verseknek a többségének a hangulatát, illetve mondani valóját tükrözi. Tehát a szerelemről szól, még hogyha ez egy növény és a kő között történik. Egyébként kiraktam a kottáját ma reggel a Facebook oldalamra, és ott szerepel egy név is, hogy kinek ajánlottam. Remélem, itt van ő is. Ez egy ilyen titkos vallomás. És hogy maradjunk a szerelemnél, még tartogattunk a végére két meglepetés dalt. A Petőfi év kapcsán mi is neki láttunk, és néhány olyan verset találtunk, amit azt gondoltuk, hogy egy mai fiatal is tud vele azonosulni, és hát mivel a viola is nagyon fiatal, meg a fiúk is nagyon fiatalok hozzám képest, ezért nagyon örültem, hogy szeretik ezt a dalt. Az elsőnek az a címe, hogy Éjjel.

Dunavecsén született ez a vers, és 23 éves volt. A szülei éppen akkor ott laktak, és kocsmárosok voltak, és ott a tulajdalom valóban egy szép. Én próbáltam utána olvasni, nyomozgatni, hogy ki lehetett ez a kislány, aki így megfogta őt, de nem jutottam a végére. De Dunavecsén történt. Most pedig szintén egy szerelmes dala, szóljon Petőfi Sándornak, a címe A szerelem, a szerelem.

Vietnam Quartet koncertje szólt, többnyire kortárs költők verseinek megzenésítésével. A felvétel 2023-ban a Fonó Budai Zeneházban készült. Világzenei koncert legközelebb jövő héten, pénteken este 23 órától a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Lassan-lassan éjfél és véget ér a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, hétvégén sem maradnak világzenék nélkül, szombaton és vasárnap Popovics László várja önöket. Én pedig köszönöm a figyelmet, a himnoszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, a népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. Kellemes hétvégét mindenkinek!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: télen még az almafa se virágzik, de a rózsám velem mindig cicázik. Helyd a huncot a két szeme járása, hol rám kacsint ez a csalfa, hol másra. Helyd a huncot a két szeme járása, hol rám kacsint vazott huncot, hol másra. Lehullott már az almafa virága, visszahívna a rózsám, de hiába. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár.
1: Ripityom, ej, ripityom, ripityom, elúszott a vagyonom.

éjszakai dalcsokor. Magyar Nóta válogatás most a Dankó Rádióban.

A csigavér, ódás ember vígan él, még a nap is szebben ragyog feletten. Házasodni akarok, de csak olyat kapok, aki eljön néha velem horkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat

szépen, összebújva húzatjuk a fülünkbe. Lánchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe. Aztán majd szombat este pénzt teszünk a zsebünkbe, összebújva húzatjuk a fülünkbe. Lánchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Méregetem az út hosszát címmel. Egy 2021-es felvételről szól Kárpát Zoltán és Szegedi Lajos nótája, Bangó Marika és Lendvai Csócsi József zenekarának előadásában. Utána Bojtor Imre elénekli nekünk Leszler József és Bicskei Dániel andalgóját, Sírdogál az őszi szél. Kellemes rádiózást kívánok!

Csókra csókot, Babos Károly és Gyagyovszki Emil frisse szól hamarosan itt a Dankó Rádió húscsak prímásában Szőlősi Emesétől. De előtte sárgul már a kukorica szár, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdása hallható Domoszlai Sándor és Bangó János zenekarának tolmácsolásában.

a szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb lánya, legfőbb valós csalogánya, fészket raknék véledén. Sárgul már a kukoricaszár, szület után egymás érezünk mi

Devecseri, Király Helmeci és Karcagi Dankó klubos felvételek következnek. Nem sokára Kókai István hallgatóját játssza nekünk, Danyi Lőrincei zenekara, Budai Beatrix kíséreteként. Aztán Tegzegerber Miklós dalát Szeredi Krisztinától hallgathatjuk meg Icipici kis galambom címmel, Lakatos Miklós és zenekara közreműködésével. Majd Kocsmáros né szép csárdásné, Dankó Pista és Pósa Lajos csárdása hallható, Sánta Zsolttól és Tordai Zoltán zenekarától.

kocsmárosné, szétsádásné, de savanyú a bóra. Olyan, mint a valóságos adal.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Az iménti percekben Erdélyi Mihály dala szólt Várnai Adrienné és ifjabb Bergi Béla zenekarának előadásában. Amikor majd nem leszek már, ezzel a hallgatóval folytatjuk, Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária dalát Gáspár Anni énekli, akinek Németh Csicsó József zenekara játszik. Ősszel érik babám a fekete szőlő. Hankó Józsefék húzzák majd Nádasdi László kíséreteként. Mindkét felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

újabb dankóklubos felvétel szól, ezúttal egy kis kummajsai 2024 októberéből, Anna Ményi Halastó címmel Lugosi Kati dalol, akinek Baranya István zenekara játszik. Majd Lonkai Tar Sándor és Pálfai Pekli Márton Báta Széki ropogósát, Gyulai Erzsébet játsza. Búra termet idő, ezt a dalt pedig ifjabb Sánta Ferenc zenekarától hallhatjuk hamarosan, itt a Dankó Rádióban.

0: asszony.
1: Édes tündérmese volt a mi szerelmünk. Itt a tavasz, búbánatos annak az élete, és eszemiszom. A friss Nógrádi Tóth István szerzeménye és magától a szerzőtől lesz hallható nem sokára itt a Húscsak Prímásban. Előtte Ervarga József és Marcali Frigyes csárdását Gá Gabriella énekli el nekünk. Petró István dalát Szalai Lászlótól hallgathatjuk meg, az Andalgót azonban még megelőzi egy hallgató, Szentendrei Klára előadásában következzék most Murgács Kálmán és Ifjabb Nádasdi Géza dala.

Hullámzik a Balaton. Archív felvételről játsszuk önöknek Lőrinc Gyula és Andócsi Béla dalát. László Imrének Olá Kálmán zenekara játszik majd. De előtte még

Balaton átugranám.

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a Hús csak prímás, már csak egy darra maradt időnk, és természetesen a búcsúra, mely tőlem hangzik el, de valamennyi kollégám nevében tolmácsolom. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik, és hallgassák legközelebb is a Hús csak prímást. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon állvaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.